Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód. Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.

0: Panorádió. Neked szól.
1: Let's get this thing off.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Tök érdekes történetet hozott el nekünk Anett, ugyanis azt mondja, hogy ezek a régi magyar lagzik, azok azért jócskán mások voltak, mint most. Sokkal több volt a szokás, ami ment, sokkal hosszabbak voltak, és ételekben sokkal gazdagabbak voltak, vagy inkább úgy mondani, úgy is mondhatjuk, hogy sokkal bátrabb volt talán. Olyan kaják vannak, amik valamikor olyanok voltak, mint a jó napot, ma már teljesen elfeledett. Pedig vannak. Én nem tudom, te még az is egy érdekes dolog, hogy ma már szerintem nagyon kevés embernek van része például sátras lagziba. Én még voltam egy-kettőben.
3: Én nagyon rég voltam sátras lagziban.
2: Például tudod, kinek van sátras lagzi? A jó, az mondjuk ilyen megagiga sátor lagzi volt, de a bakos kollégánknak.
3: Jó.
2: Őnek olyan volt.
3: Na.
2: Az halál.
3: De te ott voltál?
2: Aha.
3: Miért voltál ott?
2: Hát az én jó barátom.
3: Micsoda? Veled barátkozik? Jó csak, ég.
2: Az halál, mert tudod, ő különben állatértéssel foglalkozik, tudod, és akkor csináltunk cirkuszt ott is. Én azt hiszem, hogy összefogtunk ketten, hárman, én már nem emlékszem, hogy volt.
3: Levágtad biztos ott a jószágokat.
2: Nem, hanem van nekem a Deki barátom, nagyon jó barátom Kishegyesen, ő pedig állatorvos, és mondta neki, hogy Deki, mondod, te azt meg tudnád csinálni, hogy ti megjelenjetek a lagzin? Kettő élő báránya? Mondd, azt valahogy meg tudjátok oldani? Azt mondja, hogy persze. És akkor betették a csomagtartóval, hogy berendezték ugye a csomagtartót, és akkor úgy jöttek be a lagziba, és akkor mondtuk, hogy gyere, megmutatjuk az ajándékot, és akkor kiítottak a csomagtartót, és akkor ott voltak a bárányok bent.
3: És akkor mondta, hogy Dunára vizet.
2: Nem, az tök jó, ezek poén dolgok.
3: Most szombaton beszélgettünk ugye a Röskével, aki egyébként vőfély.
2: Igen.
3: És hát kérdezem, hogy hogy alakul az idei lagzi szezon, és mondta, hogy hát, hogy ő mindig próbálja a párokat lebeszélni arról, hogy nyáron tartsák a lagzit, mert hogy akkora a forróság ugye mostanában, igen, hogy egyszerűen alig lehet kibírni, főleg a sátras lagzikban, hogy ott nagyon nagy a hőség, beszorul a sátor alá, és mondja, hogy nagyon érdekes, mert kezd ez átalakulni, tehát oké, hogy nyáron is tartanak, de nagyon sokan az őszt, illetve telet választják az utóbbi időben, telet. És mondja, hogy neki december 27-ig voltak lagziai,
2: tavaly. Igen. De durva.
3: És idén is december közepéig vannak.
2: Annak sokkal több értelme van úgy szerintem, mint ezeknek a nyári dolgoknak, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például a tesóm egy öltönyös srác 10 pár éve, ugye abba dolgozik. És voltunk egy lagzin nyáron, ilyen 1800 fok, és én felhúztam, tudod, az ilyen, már csak az ilyen lazazakult meg azért, tudod, én úgy izzadtam, mint egy ló, érted? Boldasztó, tesó meg semmi. Úgyhogy meg lehet ezt szokni, én nem mondom, de ez egy picikét el van csúszva, de hát az, hogy most én feltételezem, hogy amíg a nőknek szabadon van a válluk, meg nem tudom én, kint van a, nem tudom én, tét fölötti szoknya is, oké, vagy nem, de legyen térd alatti az a szoknya, de egy picikét valami. Hát azért az biztos, hogy lájtosabb, mint a férfiak, akiknek be kell öltözni, mert nem tudom, még kell még mindig 2026-ban így beöltözni, de hát, hogy miért tudom, hogy sima ing, bár szerintem azért most már szerintem egyre többen ezt így felfogják, mert szép dolog az az öltöny, meg minden, de azért vannak határok, hát tényleg az 40 fokért, tönkre megy mindenkiért, tehát nem lehet. Na mindig,
3: hát igen,
2: szóval...
3: meg te az akó alá eleve akkor hosszú, jó inget is húzol, tehát hát az egy katasztrófa amúgy.
2: Igen. Hát, hogy igen, ezek azért nehéz.
3: Nyakkendő, az még úgy összeszorítja, még ami van.
2: Na mindegy, hát ezek ilyen dolgok, de visszatérve a kajákra, azt mondják például, hogy van egy olyan, hogy vesevelő pörkölt, ami régen olyan volt, mint a jó napot, ez így elengedhetetlen része volt ennek az egésznek. Írják különben a cikkben, ami nekem furcsa, hogy ma sokan inkább reggeliként ismerik a velős tojást, vagy a velős ételeket,
3: hát én még nem
2: pedig a
3: vesevelő
2: pörkölt régen kifejezetten ünnepi fogásnak számított. Reggelinek ismerik a velős tojást?
3: Hát én nem ismerem.
2: Hol? Ki?
3: Nem tudom.
2: Disznóvágáson.
3: Velős tojás, ez eleve annyira rosszul hangzik, hogy nem is akarom megismerni.
2: Disznóvágáson van velő?
3: Gomboson meg volt. Gomboson ez úgy nézett ki mindig, hogy általában délre kellett odaérni a lagzis terembe.
2: Igen.
3: És akkor volt ebédre mindig marha vagy bárány paprikás, de ilyen sűrű levű. Jaj, én ezt nagyon imádtam, a lakodalmas bárány paprikást.
2: Az nem rossz, de tudod, én hallgattam múltkor ilyen logikákat, vagy meséket igazából, hogy régen milyen volt egy lagzi, És akkor jöttem rá, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon más, mint ugye most. Azért, mert eleve ez egy ilyen össznépi happening volt, ahol tényleg összefogott mindenki. És akkor úgy jöttek létre ezek a nagy régi sátras lagzik. Eleve ugye, ott nem tudom, meg volt pontosan kik azok az asszonyok, akik tudnak főzni. Összejöttek, a férfiak vágták le az állatokat.
3: Hát meg ott elkezdődött egy héttel a lagzi előtt az előkészület. Meg emlékszem, jártunk mindig díszíteni a termet, azt nagyon imádtam gyerekkoromban is. Meg nálunk gombosan például az a szokás, hogy ugye ott a kultúrotthonban tartották a lagzikat, és hogy hát ott nem volt felszolgáló személyzet, hanem gyakorlatilag mindig meghívták szinte az egész falut lagziba. De aki nem volt olyan közeli rokon, vagy barát, akkor azt nem hívták meg vendégnek, hanem meghívták kiszolgálónak.
2: De akkor az hogy?
3: Azt úgy, hogy én mondom, hogy hát Zeci, mi annyira nem vagyunk jóban, aha, de akkor légy szíves, gyere el kiszolgálónak, és akkor te eljöttél. Én azt hiszem, hogy azért nem is kaptak pénzt.
2: Jó.
3: És akkor neked kellett hoznod otthonról egy ilyen szép hímzett kötényt, amit fölhúztál, és akkor te szolgáltad fel az ebédet, a vacsorát, a hajnali kaját. És akkor ott sürögtél, forogtál, és akkor mindig volt egy 6-7 ilyen kiszolgáló asszony.
2: De várj, ez hogy jön nekem vissza, vagy nem? Az a lényeg, nem kell, hogy visszajöjjön? Vagy...
3: Hát majd visszajön, amikor nősülsz, akkor majd te is hívsz
2: valakiket. Nekem ez nagy biznisz lenne.
3: Ez így ment, így visszahívták egymást egyébként, meg az volt még a szokás, hogyha mondjuk, mit tudom én, te most házasodsz, akkor el kellett hívnod a lagzitba azt, akinek te előtted volt lagzia.
2: Tehát de aki... miért?
3: De ez a szokás.
2: Ja, egyszerűen csak szokás, tehát nem kell azt megmagyarázni, ugye? Hallod, érdekes történet.
3: Igen, és akkor mindig vacsira, meg ez a szokásos volt, hogy ez a nagyon finom lakodalmas leves. Ez a lakodalmas leves, én nem tudom, hogy ez miért volt mindig annyira finom, lehet, hogy azért, mert nagyon nagy mennyiséget főztek belőle, és más volt az íze így. Én ezt nagyon imádtam gyerekkoromban. Egyszer, ilyen, nem is tudom, 6-7 éves lehettem. Lehet, nem már nagyon...
2: Te beleestél a levesbe.
3: Nem, hanem hozta a kiszolgáló, igen, úgy hívtuk, hozta a levest, és így beöntötte az ölembe.
2: Opa, meleg volt.
3: És akkor a kis ruhám az ilyen olajos lett, vagy ilyen zsíros, meg itt rajtam voltak a tészecafatok. Hajnalban még mindig szárma volt.
2: Aha. Érdekes ez, mert különben ma, de hát jelen pillanatban 2026-ban, az, ami hozzánk eljutott, az az, hogy Kupuszina az, ahol még mindig tartják ezt az egy hetes lagzit.
3: Igen.
2: Különben volt nálam a Panna egyszer régen, kolléganőnk, aki ugye Kupuszini, ő volt nálunk, és ő mesélte különben ez, hogy néz ki. Én most ezt nem tudom nektek már visszaadni, de ott pontosan megvan a forgatókönyv, és akkor tényleg ott elindul már korán, és akkor napokon keresztül megvan, hogy melyik napnak mi a fő feladata. Van olyan nap, amikor díszítenek, van olyan nap, amikor főznek, van olyan nap, tehát minden napnak megvan a saját jelentése, és akkor ugye aztán eljutunk arra napra, amikor van a lagzi, de akkor, amikor lagzi van, akkor az még nincs kész, mert aztán másnap is van még valami, nem tudom, akkor takarítás plusz evés, nem tudom, valami
3: hát
2: ilyesmi.
3: Hát minden meg eleve ugye reggelig tart, tehát hogy
2: ja, hát igen, az
3: reggel
2: meg a másik.
3: 7-kor fejeződik be, tehát mész délre, és másnap reggel 7-ig tart. Általában hát azt jó, úgy hívják, hogy tyúkverőzés,
2: aha,
3: amikor kísérik a párt haza, végig a falon, hajnalban, vagy reggel, és akkor ott megy az üvegtördeléstől kezdve, ott már nem nagyon van józan ember a lakodalmas hát menetben. Úgyhogy, nagyon rég voltam ilyen gombosi lagziban. Most eljegyezték az egyik unokatesómat, és
2: igen,
3: nagyon-nagyon remélem, hogy gombosi lagzit fognak tartani. Mert a gombosiak is különben most már sajnos átjárnak Zomborba, és akkor ott tudod, ilyen exkluzív esküvői termekbe tartják.
2: Érdekes ezek a modellnek, ugye én ezt az utóbbi években csináltam egy párszor a fű alatt, aztán most idén befejezem, mert gondolkoztam évekig rajta, hogy ez nekem belefér az életembe, vagy nem, de most már határozottan az, hogy nem. És akkor elmentem ilyen ceremónia mesterkedni, ez úgy megindult, nem tudom, egyszer-kétszer voltam, és aztán elkezdtek hívni. És idénre már nem is akartam, az egyik ismerősöm még megkért, mondom, állj, de még egyet megcsinálok, aztán viszlát, mert lesz egy augusztusban, ha minden igaz. De a lényeg az, hogy beleláttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon a nagyon modern lagzik, azok nagyon rövidek igazából. 3:30-4 körül indul eleve az egész, akkor ugye egy kis városháza, vagy egy kis templom, erre-arra. Igazából mire megvan a fotózás, minden az 7-8 óra, mire ugye elindul maga az esti buli, ugye addig folyamatosan történik valami, és amikor pedig megvan ugye az esti, az a leves, ugye, vagy az a legelőször kijön, akkor utána megindul egy picit a buli, és az éjfélig tart igazából, és megvan a forgatás, utána a vége.
3: Igen.
2: De hát igazából ennyi az egész történet.
3: Igen, sajnos.
2: És akkor mennek haza az emberek, és akkor ez ugye fura azok számára, akik pedig megszokták azt, hogy hajnalig, meg reggelig megy a buli, mert őnekik ugye ők úgy nézik, és akkor nem értik, hogy hát jó van, oké, de ez milyen. A másik, ami nagyon érdekes nekem ez a, ezekben a modern lagzikban, meg hogy ez hogy alakul át, ez a zene, mert ugye alapvetően mi van, hogy a lagzi van, hát akkor az mulatós, de ugye sok mindenki most már kiégettől, és itt a legkülönlegesebb megoldások, vagy legkülönbözőbb megoldásokat látom. Van például egy olyan, voltam az egyik barátomnál, akinél olyan volt, hogy alapvetően volt egy ilyen parti zenekar, de néha voltak ilyen 3-4 órás blokkok, ahol így ketten, tudod, ilyen mulatósokat játszottak. Ilyen típusú szintivel, meg nem tudom, gitárral, vagy valami ilyesmi. Akkor voltam olyan lagziban, nem egybe, ahol a DJ nyomja a zenét. Amúgy tök jó. Tehát azért komoly hangulatot tudod nyomni a DJ. Láttam olyat. Akkor láttam olyat, hogy csak modern zene van, és hát nem is tudom, hogy mikor voltam utoljára, ahol csak nóták vannak. Meg azt hiszem különben, hogy a Dobárdán Robit pont akkor lettem én jóba velük, amikor pont ő házasodott. És tudom, hogy ő így az utolsó pillanatban mondta, hogy Zveká, de gyere el, tudod, mondom, oké. Nagy hiba volt, hogy azóta is, hogy így elkezdtük parátkozni. Szörnyű dolgot öltettek azóta. Mármint pozitív értelemben. És a lényeg az, hogy tudom, de akkor nekem már le volt beszélve, hogy mentem valami motoros ilyen kis körútra erre arra, úgyhogy én este vágottam be, és akkor láttam, hogy ott pedig az volt, hogy állítólag éjfélig ment a mulatós, és akkor éjfélkor váltottak, és akkor jött a DJ. Mert hogy akkor tudod, ez ilyen rokonság, maga mindenki élvezze ki, amíg akarja, tudod, éjfélig, de aztán engedjék át a terepet a fiataloknak. Hát egy ilyen dolog. Meg a másik gondolom, hogy az is nagyon megváltozott, de most javítsatok ki nyugodtan, de hogy ugye elmertek régen tényleg az volt, hogy ez a logika, a logika az egész lagziban az volt, hogy ugye szülők kifizetik az egész lagzit, és az összes ajándék, vagy aztán később, ami átalakult, és már pénz lett, ugye az volt az az összeg, amivel aztán a fiatalok ugye így elindulhatnak a közös útjukon. Ugye ez volt az elképzelés. Aztán ez már átalakult, mert most már a fiatalok fizetik ki, és ugye az, ami visszajön, azzal pedig ugye valamennyit visszafizetnek, és kész igazából. Mert hogy mindeközben ugye elmúlt az idő, a lagzik azok abból, hogy 2-3 ezer euró egy lagzi, az most már fölment arra, hogy 10-25 ezerig, meg még aztán még mehetünk, aztán nagyon-nagyon sokáig. Szóval, hogy igazából ez most már nem egy játék. Jó, meg kell gondolni, hogy kit veszünk el azért, de elköltünk egy szoktam biztosan mondani, egy Sherry Tigo 8-asnak az árát, elköltjük a lagzira, aztán meg tudod, utána meg aztán hoppon maradunk, nem maradni a parti. Na mindegy, szóval, és miközben egyre drágább, egyre rövidebb. Érdekes.
3: Igen, érdekes.
2: Érdekes
3: igen,
2: a sztori.
3: Azért, mert most már ezekre a látványelemekre mennek rá inkább, tehát nem arra, hogy hosszú legyen és meglegyen. Tehát tök érdekes például hogy változott mondjuk a kamerázás, egy lagzinak a levideózása, mert én emlékszem, gyerekkoromban ez ilyen nagy esemény volt.
2: Igen.
3: Hogy mentünk, nem tudom, emlékszem, amikor az unokatesóm férhez ment, akkor én ott koszorús lány voltam, és akkor, amikor szólt a nagynéném, hogy jaj, kész a videó.
2: Igen.
3: Akkor mentünk hozzá, és akkor ott néztük videókazettán a lakodalmat, ami úgy nézett ki, hogy ott onnantól kezdve, hogy a lányos házhoz megérkeznek kikérni a lányt, onnantól kezdve a hajnali tyúkverőzésig minden föl volt véve. Tudod, az az egész hosszú procedúra, amikor mennek és gratulálnak neked, amikor odaérnek a terembe.
2: Aha.
3: A komplett esküvő, a templomi esküvő, a polgári esküvő, akkor, hogy mulat a, mit tudom én, melyik nagybácsi, meg a keresztapád, meg a nem tudom ki, tehát hogy ez egy ilyen több órás, tehát ez egy ilyen több kazetta volt igazából. Ehhez képest most mennek mindig ezek a nagyon rövid kis beharangozó, vagy nem is beharangozó, hanem ilyen videók, amikor ilyen néhány, nem tudom, ilyen 1-2 percben összevágják a legszebb pillanatokat, meg akkor van mellé mondjuk egy 15-20 perces
2: igen.
3: Összevágott anyag.
2: Jó, hát vannak, persze ilyen csomagok vannak, amiket meg tudsz vásárolni.
3: De hogy érdekes ez is, hogy ez mennyit változott egyébként.
2: Változott minden, ami, és az is nekem hihetetlen, hogy nagyon sokszor azt mondják nekem, mondom, és a videós, nincs videós, hát minek? Van fotós.
3: Igen, sokan nem fizet. Azért, mert tényleg most már annyira drágák lettek a lagzik, hogy elkezdtek az emberek szelektálni, és akkor úgy jönnek, hogy oké, legyen fotó, most videót, így is, úgyis valaki vesz fel a telefonjával valamit, tudod, tehát hogy az is úgy visszanézhető. Sokan nem is nézik vissza azt a lagzi DVD, vagy nem DVD, most nem is DVD, hanem mit tudom, hogy mind kapják USB-n, díszdobozba. Szóval, hogy az az érdekes, hogy rövidebbek lettek a lagzik, és minden inkább a látványról szól, hogy milyen a díszítés, hogy akkor nem tudom, milyen járművel jutunk el A pontból, B pontba.
2: Az még megy?
3: Megy, persze. Igen.
2: Azért, mert nagyon sokszor nem is megyünk sehova, tudod? Ez nekem az érdek. Nekem ezt különben tetszik.
3: Ez is gyakori, hogy nekem nem megyünk tetszik. Sehova, ha mondjuk nincs templomi esküvő, akkor a polgárit megtartják a helyszínen. Ami mondjuk nem rossz.
2: Sőt,
3: nem
2: és van egy dolog, ami elindul Szerbiába, ez egy elég új dolog. Nekem az egy barátom mesélt, aki ilyen színész körökben van, szerbeknél megy ez jobban egyelőre. Ez pedig képzeld el az, hogy, és igazából annyira logikus, annyira adja magát, csak kinek jutott ez először eszébe, hogy ugye rengetegen vannak, akik kimentek külföldre. És akkor ott vannak Ausztriában, Németországban, erre-arra-amarra, és kapaszkodj, hát összeházasodnak ott, ugye? Uh-huh. Papír ügyileg, ugye? Igen. Összeházasodnak. Eljönnek ide, van egy lakodalom, viszont mert a rokonság meg itt van, meg a barátok egy jó nagy része itt van, és akkor az van, hogy te most ide nem bírnak anyakönyvvezetőt hívni, akkor van úgynevezett kamu anyakönyvvezető, érted? Kibírod bérelni a színészt, a színész szépen felöltözik, tudja a ceremónia menetét, és ő eljátsza, mert ti már meg vagytok házasodva, de valami pofája legyen már a sztorinak.
3: De a násznip tudja, hogy ez el van játszva?
2: Hát szerintem biztos, nyilván. Hát most akkor gondolom, aki megkérdezi, elmondják neki, de hogy szóval, hogy...
3: De akkor még minek kell játszani? Hát az is fölösleges időpazarlás.
2: Hát azért, mert hogy a francba, de most érted, most van egy lagzi, és akkor nincs.
3: Bulit is kész.
2: De az itt 15 perc éter az egész. Hát annyira szép az, nem? És akkor kocintatok ott a perzsgőkkel, meg
3: jó,
2: minden.
3: Jó, hát szépnek szép amúgy.
2: Igen,
3: nem.
2: Szóval ez egy teljesen jó.
3: Érdekes, hogy jó ég mik vannak.
2: Hát ja.
3: Épp most ma reggel láttam, kidobott a Facebook egy, nem tudom, egy magyarországi fotósnak a sorozatát, hogy Magyarországon egy pár ilyen viking fazonban házasodott össze. Jó. Hát nem mondd így, hogy na, hát mutattam neked a képeket. Ilyen nagyon fura, tehát fekete mennyasszonyi ruha, a férfinek is ilyen hosszú befonott haja, nem tudom, ilyen fura dekoráció, tehát nekem ez egy kicsit olyan bizarr. És az anyakönyvvezető is beöltözött egyébként ilyen fazonban, neki meg ilyen kis szarvas aggancsok lettek betűzve valahogy a hajába, meg egy ilyen nagy zöld lepelben van ilyen. Érdekes, nekem kicsit ez van ilyen szekta hangulatú. De komolyan nem, hát még jó, hogy nem kellett ott, nem tudom, vértestvérséget kötni ott így a rokonoknak, egy bárányt, hogy nem tudom, kicsit olyan fura.
2: Házasságkötés alkalmából feláldozzuk ezt a bárányt. Hallod, olyan, tényleg.
3: Úgyhogy...
2: Ahogy mondják, eléggé olyan volt a vibe-ja ennek az egésznek.
3: Kezdik el engedni magukat az emberek, meg van egy ismerősöm is, aki szintén Magyarország, és láttam az esküvői fotókat, és ott is valami fura dolog volt, hogy ilyen...
2: Fura dolog.
3: Ilyen, nem tudom, ilyen lila tűlruha, de fekete dekoráció, de olyan, ott is valami, jött valami vonal. Jó, tehát, hogy tudod, hogy nagyon bele akarják vinni a saját stílusukat.
2: Igen.
3: És akkor vannak ilyen tematikus lagzik, ami tök érdekes, én egyszer voltam ilyen tematikus lagzikban, ami az utazásról szólt, és ez nagyon, én voltam a stewardess, igen. És ez nagyon érdekes volt, mert eleve az ültetésen is úgy volt kitalálva, hogy ilyen nagy tábla van ugye ilyenkor nyomtatva, ahol írja az asztalokat, és akkor itt igazából minden asztal egy adott ország volt.
2: Csak komolyan?
3: Igen. És akkor így volt, meg az asztalon a dekoráció is, mert nem emlékszem konkrétan, hogy mi volt, de hogy,
2: jó, de ez jó,
3: hogy utazáshoz kapcsolódott, mert ugye a pár az rengeteget utazik, és ez például tök jó volt. Ez igen, nagyon jó.
2: Ez abszolút jó.
3: Ez szép, tehát meg ez szép, vagy hogy mondjam, tehát itt a közös emlékekre épül az egész. Nyilván, ha te vikingnek érzed magadat, az is biztos a közös emlékekre épül, csak az kicsit bizarr.
2: Te mi lennél?
3: Én?
2: Most lenne megint valami, mi lennél? Valami, semmi, milyen stílus?
3: Semmi, amilyen vagyok, nem tudom.
2: Amilyen vagy?
3: Hát igen, most nem öltöznék be vámpírnak, mint ahogy az
2: előbb be akartam. Úgy mesélted reggel, hogy mennél a...
3: Transfúziós jármű. Ez csak oda.
2: Kérdezed, amíg ez a vámpír tematika, és akkor mindenki rá lenne kényszerülve, nem tudom, jönne a nagymamád, hogy minden beütözve a vámpírnak, Jézusom. Úgy kéne jönnie. Mert Anettkának ez az ötlete, de ilyen biztos van valahol, főleg ezek
3: biztos,
2: a...
3: Biztos, hogy van, de Jézusom, kézzed, nagymamád, milyen aranyos lenne.
2: Kézzed, jönne.
3: Ó, Istenem. Igen.
2: Na embereket, őrület, nem? Hát voltatok én valami őrült lagziba különben, tényleg? Írjátok már meg, mert főleg, hogy a mai világban,
3: nem
2: amikor...
3: Nem tudom, most amikor már... gondolkozok, nem tudod, voltam én. Voltam ugye 700 azért, mert... személyesbe, az most magában már őrült volt.
2: Csak azért, mert amikor tudom, most már, hogy... már olyan van, hogy nem. Most már a gender reveal is egy happening, ma már minden happening, és akkor ez a gender reveal, ugye, hogy fiú ember,
3: ja,
2: lány, és akkor tudod, van olyan, hogy elmegy fölöttetek a repülőgép, és akkor kihúzza a piros, vagy bocsánat, a rózsaszín, vagy a kék csíkot, meg a nem tudom micsodát, hát onnantól kezdve most már tényleg bármi megtörténhet.
3: Minden, most már nagyon túlzásba estek ezekkel szerintem. Mm. Ez egy ilyen, ez például magánügy, nem? Tehát az, hogy az a pillanat, amikor az ember megtudja, hogy most lánya vagy fia születik-e, az nem biztos, hogy én mondjuk összecsüdítenék, nem tudom, 40 embert.
2: Igen.
3: Nem? Meg csinálják hozzá ezeket a videókat, hogy nem tudom én mit. Én leszek a nagynénit, szerintem kislány leszel. Ami jó, cuki, meg aranyos lesz majd így visszanézni, de úgy nem tudom, túl aha, nagy feneket kerítenek neki. Meg még valami eszembe jutott most még a lagzik kapcsán. Ja igen, hogy látom, igen, vannak ezek a trendek egyébként, amik amúgy tök viccesek, hogy ugye nincsenek ezek a, ja, ezek az ordinári játékok a lagzikban. Én attól mindig kivoltam még be. Hál' Isten, Gomboson ez nem volt szokás.
2: Jaj, hát
3: én itt a városban tapasztaltam ezeket először, és engem végtelenül idegesített. Egy csomó időt elvett a lagziból, és igazából mindig mindenki kellemetlenül érezte magát, mert bevonták egy-egy ilyen ordinári játékba, és akkor tudod, egész terem rád figyel, hülye kérdésekre kell válaszolni, tehát nekem az olyan végtelenül kellemetlen.
2: Igen, sokan nem szerették, jaja.
3: És most látom, hogy vannak ilyenek, például, hogy ilyen mémeket mondjuk, mémeket összegyűjtenek, kinyomtatják valamilyen mémet, igen, és akkor így megmutatom neked, na, ilyen arcot kell vágnod, mint ebben a mémben a nem tudom én ki. És akkor te megnézed a fotót, és
2: ja,
3: akkor
2: és
3: ilyen
2: akkor
3: te is olyan arcot vágsz.
2: És
3: megpróbálsz rá hasonlítani, és akkor tök vicces fotók lesznek.
2: Hát amúgy igen.
3: Ez mondjuk cuki.
2: Nekem a Matthias barátom csinált az esküvőjén, ez hatalmas volt. Egyszer csak így mondja nekem, hogy gyere, kell lesz a csapatunkba. Mondom, miért, mi van? Úgy kellett dalokat felismerni, hogy mindig kiment az ellenkező, vagy én már nem tudom, melyik csapatból, vagy tök mindegy. De a lényeg az, hogy ki kellett választani a csapatból, hogy kik azok, akik játszanak, akik most éppen a pillanatban képviseli őket. És akkor valaki kiment, és a fülén hallotta a zenét, mm-hmm, és akkor kellett neki énekelni a dalt.
3: Na,
2: és
3: ez
2: akkor,
3: jó.
2: Ki ismeri fel előbb, és akkor ott kellett, hogy jöjjek be, hogy én vagyok a zeneszerkesztő. Máté, ezt nagyon élvezte, amikor megtudta, hogy zeneszerkesztő vagyok. Akkor bármerre mentünk, még kezdve, ez melyik zene? Az melyik zene? És akkor mindig mondta, hogy ez egy hihetetlen olyan, vagy mint egy live jukebox, azt mondja. Hát akkor Shazam előtt ez még egy érdekes skill volt, hogy tudod, fölismered a dalokat, most már tök mindegy, meg megnyomod a gombot, és kész, kidobja, hogy melyik az a dal. Úgyhogy halálé. Vannak jó, tényleg jó szórakozások.

0: hogy milyen a pannó reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
4: Hatalmas akciót hoztunk.
5: Így van.
4: Most mindösszesen csak 8 millió euró helyett 247 ezer euróért lehet Görög-szigetet venni.
3: Elég jó, legalábbis ennyi a kikiáltási ára. Aztán majd meglátjuk, mennyire harapnak rá.
4: De amúgy jó a sztori, csak...
3: Edina legújabb biznisze.
4: Büdös.
3: Szigetet áru. Büdös.
4: Hát azt mondom, jó a sztori, csak büdös.
3: Kicsiket bűzlik a sztori, igen. 8 millió megvették, és... hihetetlen, hogy ilyenek történnek. Kézzed, ez mekkora baj lehet. Megvették ezt a szigetet Görögországban. Gyönyörű fásik minden, és mondták, hogy akkor ilyen rezortot építenek oda, hoteleket, mindent. És akkor kiderült, utána, miután már meg lett véve, kiderült, hogy az annyira védett, hogy nem lehet építeni.
4: Igen.
3: Szóval én ezt nem tudom, hogy ezt hogy oldották, vagy ezt hogy mentek bele ebbe a problémába. Szabadkán tudok egy olyan dolgot, egy olyan sztorit, és csak ezt ilyen felületesen mesélem el, hogy valami belenyúljak valamivel, ami nem kell, de van egy terület, amit én vágok, ahol ilyen fák voltak, meg minden, és jött egy vállalkozó, kivágott mindent, földdel egyenlővé tette az egész területet, és akkor indult volna az építkezés, majd szóltak, hogy ja, ezt amúgy el se lehetett volna adni. Tehát jogába se lett volna annak eladni, aki eladta. A papírológia abszolút rendezetlen, semmi, úgyhogy távoznia kell.
4: Az igen.
3: És úgy maradt a lenyírt minden. Cserébe legalább nincsenek fák többet, úgyhogy ez is, jó, ez nekem azért, mert nem tudom, ki mennyire tudja, én nagy súlyos famániás vagyok. És akkor én azóta is bánt, nem tudom így nézni. Na mindegy, szóval vannak ilyen dolgok, és így jártak különben itt is, hogy miután kifizették a 8 milliót, és megvették ezt a szigetet, akkor derült, hogy ez különben nem lesz jó, és akkor szerintem úgy vannak, hogy jó van, akkor legalább valamennyit kapjunk érte vissza, az kész, haladjunk, mert hogy tényleg, tehát minimális infrastruktúrát azt lehet ráépíteni, tehát hogy mondjuk Edina megvenni, akkor egy házikot rakhatna rá, de azt nem engedik, hogy hoteleket meg ilyen őrleteket építs rá, de ez nem engedik. Meg amúgy pedig elég jó helyen van, meg közel van hozzá minden igazából.
4: De mondjuk ebben az esetben is mennyire durva, hogy tényleg úgy tervezték, hogy hú, mekkora resortok, meg hotelek, meg luxus, meg minden, és akkor lesz egy ilyen sziget. Tajón. Tehát, hogy... És aztán meg így befúcsol.
3: Az mit jelent? Jón tenger? Vagy mit akartál mondani?
4: Igen, csak én már mentem volna tovább, és nem fejeztem.
3: Jó, oké. Okay.
4: Igen, ezért vagy itt te.
3: Kicsiket megakadtál.
4: Igen.
3: Átsegítelek akkor, amikor megakadsz.
4: És az is durva, hogy...
3: Van fordítva is, szóval nem az, igen.
4: Igen. És az is durva, hogy már annyira lett csökkent az ára, mint egy budapesti prémium lakásnak az ára.
3: Tehát, hát igen,
4: azért, azért inkább veszek Görögországba egy szigetet, és akkor inkább csak egy házat húzok rá, de hát nyilván nem lehet mindent, de aki nyugalmat keres és elszigeteltségre vágyik, annak itt a király lehet.
3: Abszolút, abszolút jó, de tök érdekes dolog ez, eszméletlen jó kis vitákat lehet generálni abból, hogy nyaralót érdemes-e venni, vagy nem. És most abszolút nem arról van szó, különben, hogy mennyibe kerül az, vagy nem, ez most abszolút lényegtelen, hanem a logika, mert hirtelen előjön az, hogy alapvetően kétféle ember van. Hogy az egyik azt mondja rögtön, hogy nyaralót venni a legnagyobb hülyeség, mindig ugyanoda kell menni. Vagy van a másik ember, aki pedig azt mondja, hogy én meg szeretek oda, ugyanoda menni, mert akkor legalább azt már ismerem. Én szeretek mindenfelé menni, de nagyon adom azt, hogyha ismerem a környéket. Hát én szeretek sokszor visszamenni valahova, ami nekem tetszik. Sőt, mentem is már többször vissza ugyanoda, és akkor tök jó, mert ugye megismered ott már ott a helyi dolgokat, nem tudom, hol van a piac, hol mit lehet venni, most például egyszer felfedez, és aztán rögtön mész a következőre, és soha többet nem mész vissza. Nekem az fura, de ez tök érdekes, van, aki meg állandóan kalandozik, és mindig csak az újat. Ő nekem, ha valami beválik, én oda járok.
4: De aztán egy idő után unalmas lesz.
3: De miért?
4: Azért, mert most...
3: Itt van, az előbb szigetet akartál venni, azt mit, 2 év után eladod?
4: Hát igen, de oké, hogy néha én megyek, az elején még izgi lesz, hogy megyek és felfedezem éveken keresztül, vagy nem tudom.
3: És
4: de
3: akkor utána?
4: Hát utána kiadom. Hát mit gondoltál?
3: Ja, kiadod, mert
4: hát
3: uncsi.
4: Persze. Nem a szigetemet, hanem a kis apartmanomat, hogy akkor menjetek oda emberek, fizessetek nekem.
3: Aha.
4: Tehát ebből a célból, igen.
3: Hát rögtön biznisz. Minden csak a biznisz. Semmi se, csak is simán élvezet miatt.
4: Mit gondoltál? Nyilván először én kielvezem azt, hogy van egy ilyenem. Nem lesz, de...
3: És akkor utána megunnád. De hát, hogy te meg se vette már unja. Viktor, ez mennyire tipikus női gondolkodás, már ne haragudj. Hát ez szörnyű.
4: Azért, mert ismerem magamat.
3: Ez tök jó, különben ez például tipikusan az, hogy amúgy megvetted a GMLC-t? Nem, meguntam, mielőtt megvettem volna. Amúgy tényleg, ez hallod, abszolút bejön a történet. Nem, különben én olyan vagyok, hogyha valamit így megveszek, akkor azt úgy élvezem. Hát basszus,
4: én is nyilván nem ezt mondtam, pont, hogy ezt mondtam. Érted?
3: Hát igen, értem. Egy ideig, csak aztán meg megunom. Nem hát tudom különben,
4: igen,
3: érdekes dolog.
4: És utána kiadod, hogy jöjjön a pénz, és legyen bevétele.
3: A Richard Bransonnak van egy, neki van egy saját szigete, a Virgin Records tulajdonosam, ha vágjátok
4: komolyan,
3: a fickót.
4: Annyira tudtam, hogy a Dobárdán küldeni fogja a pieszkavicáját, és úristen.
3: Megint guaranát és
4: ugyan már.
3: Gurmanszkát reggelizik, legjobb kombináció.
4: Csak most el. Majdnem mondtam, csúnyát rontottad, mert már jól laktunk a Péterrel.
3: Igen, eddig már megvan etetve, úgyhogy ma nyugodt. Bevette, amit kell, lenyugodott.
4: Hogyan már?
3: Teljesen.
4: Amúgy te kolbászt ettél.
3: Így van.
4: És se kínáltál.
3: Sült kolbászt. Nem szükségem
4: most
3: volt rá.
4: Most hallottatok minket egyszer utoljára itt a reggeliben.
3: Dehogy. Azt mondja Robi, kezdődik.
4: Ugyan nem!
3: Kezdődik. Na szóval. Nem, de abszolút kidobtál taktusba különben, hogy mi a francot akartam mondani.
4: Tényleg, miről beszéltünk?
3: Hát ez
4: ja,
3: az,
4: igen.
3: Nem tudom, Szigetről,
4: igen.
3: És hirtelen már megint a kajánál tartunk.
4: Hát nem, én nem én kezdtem. A
3: Dobaldán
4: igen.
3: Kezdte.
4: Igen.
3: Hát igen, de téged elég csak így megpöccinteni, és én rögtön már kolbásznál tartunk, érted, őrület. Azt, hogy a különben a Viktor nekem az előbb a fülemre azt mondja, hogy amikor Edina mesélte ezt a sztorit, hogy különben levágták az autó tetejét, és az alatt játszott, azt mondja, hogyha Viktor végig azt várta, hogy azt mondott volna, hogy gyerekkorodban oda mentél a tető alá kolbászteni, azt mondja, a fejével ütötte volna a röhögéstől az asztalt, de ez nem történt meg.
4: Nem már.
3: Már lehet, akkor még nem érdekelt
4: annyira ez a téma.
3: Majd a gyerekemet
4: úgy nevelem.
3: Igen.
4: Levágottam az autót, tehát egyszer elküldöm oda, hogy egyik kolbászt.
3: Ennyi alatt a kolbászt legyen anyádnak,
4: mit mesélni.
3: Anyádnak legyen, mit mesélni a rádióba. Úgyhogy, hát ez egy ilyen

0: drága Anett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: Dehogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabaré ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsujáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
1: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
4: Pannó reggeli.
5: A reggeli legjobb pillanataiból.
1: Teljesen más témával folytatjuk. Hát most ezt képzeljétek el, hogy Sabacon elkezd hamarosan működni egy gyár, ahol tudjátok, mit fognak gyártani? Ember és kutyaszerű robotokat. Komolyan más se hiányzott. Nem tudom, én annyira pesszimista vagyok, amikor ilyen híreket olvasok. Tudom egyébként, tudom, hogy ezeket a robotkutyákat például arra használják, hogyha egy területet földrengés sújtott, akkor ezek a robotkutyák meg tudják keresni azokat a személy, hogy ezeket a robotkutyákat például arra

0: vagyok tőlük.
1: De láttad te is a Black Mirror-nak azt az epizódját,
0: láttam,
1: nem?
0: Láttam, igen. Jaj, tényleg, az is mennyire borzasztó volt, úristen. Black Mirror egyébként fantasztikus sorozat, nézzétek meg.
1: A félelmeinket ugye ezekkel a kutyákkal kapcsolatban, ott ilyen kis pisztoly jött ki
0: a fejéből, és azt hiszem, hogy ilyen fekete-fehér.
1: Lepuffantották az embereket.
0: Az a kutyás rész fekete-fehér,
1: igen, mert volt egy cég, ami elkezdett ezzel foglalkozni, nem fog eszembe jutni a neve, amerikai, kanadai, nem tudom milyen vállalkozás, és ilyen kutyákra. Az a Boston Dynamics, na, Amerika. Megvan. És ők kezdtek el, ha jól tudom, először ilyen jellegű robotokat gyártani. Nem tudjuk, hogy mire jó, rengeteg ilyen videó került ki a netre, ezekről a robotokról, ahogy így esnek, kelnek, ügyetlenkednek, és akkor ugye elkezdtek elszaporodni azok, amikor így ugratták őket, így hülyéskedtek, kirántották, nem tudom, a szűnyeget alul, a meglökték, akkor így tudod, így csellenget, meg nem tudom, nem tudott ezzel mit kezdeni, és akkor utána gyorsan le is csaptak erre a Black Mirror-nak az akkori producerei, rendezői, és megalkottak egy ilyen epizódot, amikor bosszút állnak ezek a kutyák az emberiségen. Úgy átprogramozódott az agyukba valami, ugye öntudatra ébredtek, és akkor átvették az irányítást, úgyhogy szerintem ez miatt is van egy ilyen félelem. Én önmagában olyan érdekesnek tartom azt, hogy tudod, robot technológia, ami persze tök jó, és van, és ott van az életünk számos részében már, meg ott is lesz, de hogy tudod, van ez a vonal is, amikor nem tudunk elszakadni ettől a kulturális irányvonalaktól, meg az ösztönös dolgoktól, hogy emberire formáljuk, emberi külseje legyen, állat külseje legyen, olyan, amit ismerünk, és akkor persze ennek egy torz képmását kapod vissza, hogy a robot formájában, és
0: én őszintén nem tudom, hogy mi a rosszabb, vagy mi a
1: tehát
0: jobb.
1: Tehát amikor így begurul egy ilyen cuki robot, ami úgy néz ki, mint a Wall-E című animációs rajzfilmben, az cuki, tudod, mert nem akartak emberre hasonlító valamit csinálni, azon felül, hogy volt szeme.
0: Nagy ilyen robottal találkoztam egyszer, szintén Pesten egy bevásárló központban, oda gurult elém, és akkor megkérdezte, miben
1: igen,
0: segített.
1: Igen, az olyan jó pofa. az hát már más téma, amikor itt egy emberszerű valami lépked be, tudod.
0: De ezekre robot...
1: Szerintem nehezebb is ez az irányvonal. Tehát ott megtalálni ezt a balanszot, nem tudom, most vannak ilyen futórobot versenyek Kínában, nem is tudom, hol szervezik ezeket, és ott futnak ilyen robotok, meg nem tudom, rekordokat döntögetnek, de ott is ugye erőltetik ezt, hogy emberi formája legyen, tehát ott van ez a humanoid vonal, és az úgy ijesztő, érted, hogy nem tudom, kék a szeme, meg látod, hogy robot, és ez a kutyánál, és ez is fura, minden itt neki, nem tudom, még kell ilyeneket
0: csinálni. De ezekre kutyákra, robotkutyákra nem lehet valami szőrt rakni, hogy egy kicsit barátságosabban nézzenek
1: ki. Nem tegyenek már semmit.
0: Lehet, hogy ilyen, tudod, vannak ezek a szőrszőnyegek. Már most már ilyen műszörből is készítenek ilyen kis szőnyegeket, lehet, hogy én egy olyat rádobnék minden esetre. Így nagyon ijesztően néz ki, csúnyák. Egyébként június végére vagy július elejére jelentették be ennek a gyárnak a megnyitását, kezdetben 200 embert fognak foglalkoztatni itt.
1: De mire használják ezeket a robotkutyákat?
0: És hát ezeket a kutyákat, hogyha elkészítik, tehát hogyha kész maga a kutya, akkor akár 100
1: millió
0: tanulási órára van szükségük ahhoz, hogy elvégezzék a feladataikat, és akkor képesek lesznek teát készíteni.
1: Hát hogy?
0: Nem
1: egy
0: tudom.
1: Kis mancsa van.
0: Hát lehet, hogy ugye fenekéből kijön egy ilyen kávés csésze, és ugye a kis belső szerveivel így megfőzi, és akkor kiveszed a fenekéből a
1: robot
0: csészét.
1: Robotkutya kávé. Igen.
0: Kávét főzni, teát készíteni, vasalni, mosni, és számos más háztartási munkát ellátni, tehát ezeket azért gyártják, ugye ők nem azok a kutyák, akik mennek mondjuk ilyen katasztrófa sújtott területekre valamit felkutatni.
1: Az utakat mikor hozzák rendbe itt?
0: Hanem pont én is erre gondoltam, hogy egyébként
1: lehet,
0: úgy,
1: hogy vannak égetőbb.
0: Annyira érdekes ez nekem, hogy ugye Szerbiában most erőltetik ezt a témát, meg a repülőtaxikat, meg mit tudom én, annyi minden, de hogy így mi nem az az ország vagyunk szerintem, és nem is baj, hogyha nem megyünk bele ezekbe a dolgokba, vagy nem tudom, tehát gazdasági szempontból biztos egy nagyon nagy dolog az, hogy most Sabacon nyílik egy ilyen gyár. Nem hiszem, hogy ettől jobb lesz bármi egyébként, tehát hogy színvonalbeli különbség. Most oké, elmondhatjuk, hogy van nálunk egy ilyen gyár, szuper, de lehet, hogy nem tudom, tehát, hogy mi azért nem Kína vagyunk, vagy Japán, vagy Amerika, vagy nem tudom, tehát, hogy mindegy. Szerintem nem ez lenne így a legfontosabb. Gyárthatnánk olyan dolgot is, ami hozzánk kapcsolódik, ami itteni autentikus dolog egyébként, vagy nem tudom. De hát mindegy, mi robotkutyákat fogunk gyártani. Én amúgy egyszer elmennék ebbe a gyárba megnézni, hogy működik, hogy néz ki ez a folyamat egyébként. Biztos, hogy izgalmas. most megjelent itt valami reklám, mindegy.

0: nem tudom, az is olyan ijesztők, hogy 100 millió tanulási órára van szükségük a robotoknak. Hát most ne haragudj. Meg most mit csinál, kinek fog te átfőzni? Most kezded, hogy mi berakel, van egy idősek otthona mondjuk, és akkor oda betesznek az ápolók helyett, vagy a kiszolgáló személyzet helyett ilyen robotkutyákat, és akkor ott a 90 éves nénikhez majd így viszi ki a teát a robotkutya, vagy mi? Vagy hova, hol kell, hogy teát főzöl egy ilyen kutya?
1: Aj, nem tudom.
0: Komolyan.
1: Nem tudom.
0: Vagy ezeket otthon fogják használni? Tehát egy házi asszony azt mondja, hogy elegem van a vasalásból, veszek egy robotkutyát, és akkor arra megy haza a férj, hogy a vasaló deszkának neki van támaszkodva egy ilyen fém, ilyen összetákolt robotkutya, aki ott így vasal, vagy mi? Hogy így ugat, nincs is fejük, hanem van egy ilyen szenzor ott a fej helyén, és úgy vagy hogy vasal, vagy úgy vasal, hogy nem is kell vasaló, hanem ő így ráfekszik, így ráhasal a ruhára, és így ide-oda mozog, és kivasalja, vagy mit csinál? De komolyan, borzasztó. Rosszul vagyok, de hagyjunk már ezeket a robotokat, komolyan, tényleg úgy nem kell ide, a Vajdaságban nem kell robot. Nem, jött egy üzenet, jól mondta Einstein bácsi, a technológia fogja elpusztítani az emberiséget. Biztos, biztos, hogy azt fogja elpusztítani, meg az, hogy egyébként olyan hülyék vagyunk mi emberek. Tehát, hogy most komolyan, én értem azt, hogy mondjuk a mezőgazdaság, vagy orvostudományban, tehát szuper, szuper dolog. Tehát az, hogy már így, tehát a robotok végeznek fantasztikus műtéteket. Ez hatalmas nagy segítség nyilván, mert az egészségügy le van terhelve, meg valamilyen módon ezt a problémát meg kell oldani. Szuper. De az, hogy most nekem a hétköznapi életben ezt így bevezessék, vagy az, hogy tényleg erre van igény, azt úgy kétlem. Nálunk legalábbis nem hinném, hogy van erre igény. Valaki poénból lehet, hogy vesz itt Szerbiában is egy ilyen robotkutyát, és akkor már lehet röhögni.
1: Igen, de hogy itt a sorozatgyártásra bocsájtani, tehát hogy ez tényleg megteremt egy ilyen kultúrát a körül, hogy akkor mindenki vesz magának egy ilyet, és akkor úgy állandó kellék lesz, mint a robot porszívó, vagy nem tudom. Tehát érdekes, de hát nyilván van erre igény, feltételezem, hogyha már így megteremtik ugye a feltételeket arra, hogy akkor ez meginduljon ugye sorozatgyártásba is. Nem tudom. Nekem végtelenül távol áll tőlem ez a téva. Tőlem is, tehát igazából nem értem. Önmagában tényleg horrorisztikusak, ahogy kinéznek, ahogy mozognak, ugye, mert mondom, ez a zavaró, hogy tudod, valamire hasonlít, ami ott van, ami számunkra ismeretes, de úgy nem az. Pont nem az.
0: Tényleg a Bubit, a kutyámat nem tudom megtanítani, hogy akkor ő vasaljon legalább otthon. Tudod így. Ne egy robot kutya, nem akkor a saját kutyámat miért nem tudom megtanítani.
1: Valaki kiszámolta, hogy 100 millió óra, az 11.407 év, ugyan. Hát de gondolom, hogy összesen?
0: Nem? Hát összesen.
1: Összesen, tehát hogy akkor nem tudom, lehet, hogy egy-két év alatt betanulnak minden folyamatot, esnek, kelnek majd, nem tudom, lelök a lépcsőn, rád gurul.
0: Ja, így amíg megtanulja, véletlenül rosszul tanulja meg, és akkor arra megyek haza, hogy nem a ruhákat vasalja, hanem nem tudom, éppen az asztalt vasalja, vagy nem tudom, vagy a TV képernyőt kezdi el vasalni.
1: Írt nekem itt a Máté közben még az osztálykirándulásos témához, hogy mikor volt az, amikor kisétáltunk Paricsra az állatkertbe az iskolával. Lehet, hogy meséltem ilyet. Lehet, hogy volt ilyen, most nem tudom felidézni.
0: Kisétáltatok?
1: De hát lehet, azért ínséges időkben, az még így oldották meg az osztálykirándulást.
0: Nem kell tuti kellőségre.
1: Megyetek el oda. Igen, kirándulunk. Séta. Lehet, hogy mentünk, basszus, tényleg, most ahogy gondolkodom, de nem tudom a felidézni. Igen, még általános suliba, igen, akkor még a Mátéval nem voltunk még osztálytársak. Ez akkoriban lehetett. Lehet, én nem tartom kizártnak. Hát na.
0: Pedig egy robotkutya is kivihetett volna a hátán titeket.
1: Akár. Vagy nekem kellett volna vinnem őt, hogy legyen ott velem.
0: Lehet.
1: Ott legyen, hogy lefűzze a kávét Palicson.
0: Igen.
1: Igen, ez egy jó döntés lett volna.
0: Na.
2: Panorádió. A te rádiód, a te hangod.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikonvölgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
0: Minden reggel kér a testem, enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús, csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
2: Szent Martin.
1: De pont ez, őt kereste, nem jutott volna eszembe, Isten is.
2: Szent Martin. Igen.
1: A szent.
2: Ő egy szent. Nem tudom, mi van vele egyébként. Annyit élcelődnek rajta, pedig ő csak zenélt.
1: Ennyi a történet.
2: Mindig bántják.
1: Van különben...
2: Sárta Zoli mindig bántotta.
1: Igen, van ő neki a megfelelője különben, ugye a nagyvilágban, ez a Sam Martinnak, most nem jut eszembe. Kenny G.
2: Persze,
1: ugye?
2: Kenny G.
1: Hát igen, a Kenny G.
2: Mindig visszajönnek ezek az emberek, mint a Richard Clyderman.
1: Pontosan, meg a Zamfir, és akkor így
2: beizárul. Zamfir, igen. Igen, ezt ott a Zolit őnek... hallgattam múltkor, beszélgettek. Lehet, hogy pont vele, nem
1: meg
2: tudom.
1: A Haki.
2: Jó, a Haki Tamás az más. Az nagyon meg voltam lepődve, amikor te nem ismerted a Haki Tamást. A faterom nagy rajongója volt annak idején a Haki. Fügymester, persze, de amiket nem tudod, ha meghallgattad, hogy miket
1: csinál. Hogy hallgattam.
2: Hát de miért nem hallgattam? Ugye rájönné, mi a lényeg. Nem az van, hogy ő... Nem így fütyül a csávó, hát másképp.
1: Hát de ma mutasd meg, vagy magyarázd.
2: Hát megmutatom. Hát ő neki valahogy olyan a szája anatómiája, hogy ő képes arra, hogy valami nagyon speciális módokon fütyüljön. Tehát most például mindjárt leengedek neked egy Haki Tamás nótát. Hát tehát itt van a Haki Tamás. Titi Kaka, itt van. Van gitár is benne. Szájával csinálja. Itt van.

0: Hangi Tamás voltál abban a vadnyugati filmért?
1: Hát lehetett volna, tehát hogy ugye fügyvirtó volt, persze. Úgyhogy ő neki olyan a szája, hogy
0: Morihónéval kellett volna dolgozni a sokat, a Haki Tamást.
1: Leesett volna a gitár a nyakával, meghallja.
0: Hát jó, oké. Én így lepődtem meg akkor, amikor a Bobby McFerrin, én nem tudtam, hogy az a dal, az a Don't Worry Be Happy, hogyha valakinek ez kimaradt, akkor azt hallgassa meg most újból. Én nem tudom, hogy abban a dalban egy darab hangszer nincs. Az nincs több sávon, az ő szája.
1: Tényleg?
0: Abban semmi hangszer.
1: Jó, ezeket nem esett le, ez egy jó kis dal.
0: Sőt, és visszahallgattam, és mondom, hogy...
1: Igen, vannak benne ilyen.
0: Mondom, Jézusom, tényleg. Azt a mindenit.
1: Ti abban is fütyülnek.
0: Ja. Lehet ott is a Haki Tamás.
1: De az a durva, hogy itt a Haki Tamás, ő nem úgy rakja, vagy nem úgy áll a szája, tehát hogy az ajkai, mint a fütyülésnél.
0: Igen, mint a
1: mosolyognál. Igen. Úgy valahogy jön neki a hangok, tehát hogy ez szerintem egyedi anatómia kell. Tehát neki, hogyha szerintem az egyik, hát biztos, szerintem neki, hogyha az egyik foga kimozdul, akkor már más a hang, vagy valami, tehát biztos, hogy vannak ilyen valami különbséget.
0: Fogorvosnak nálad egy komolyabb dolga van,
1: mert
0: elrontja a szöget, akkor... Aki Tamást a ketté törik a karrierjét.
1: Nem hiszem, hogy ő ebből nagy karriert csinált. Tehát, hogy az egy orvos egyébként. Tehát, hogy neki ez
0: egy orvos?
1: Amúgy orvos, igen. Fülorgész.
0: Mit is kérdezte a paciensét, hogy hova jössz a koncertre?
1: Jártam úgy a fogorvosomban. Fúrta, és akkor jön a koncertemre, és mondom, mondja, hogy igen, lesz koncert. Ha, mit kérdeztem.
0: Nem, én különben azt nem értem, hogy a...
1: Jazz előadó volt a cím, fogorvosom.
0: Én nekem a nagyon régi jó barátom az Illés, uh-huh. Ő csinálja a fogaimat, és nem értem, hogy hogy érti a nyögést. Mindenki, de azt mondja, hogy Zvekán, na hallom, vetti új autót? De igen. Melyik típus? Vagy melyik modellt? És én mondom, hogy... És azt mondja, tényleg? A 110 lóerős együtt DC-t? Hogy érti ezt?
1: Hát úgy, hogy az orvosok a saját aláírásaikat tudják ki, vagy a saját kézírásukat tudják.
0: Én nem tudom elmondani, neki csak nyögök.
1: Én akkor utoljára voltam ilyen gyökérkezelésen, és ott ültem esküszöm 50 percet, addig kezelték a gyökeret.
0: Az komoly.
1: De tudod, közben ilyen beszélgetések a doktornő és az asszisztens között, hogy úristen. És mondom, és köszönöm, nem magának mondtam.
0: Nem magának. Meg ilyen,
1: na ez most még van. Az anyja mindenki. Meg így olyanokat mondtak, hogy fú, ebbe Rozi beletörik a bicskánk, meg ilyen, és mondom, és azt mondom, nem idegesként. Tehát igazából, amikor ezt kimondja, akkor tudja, hogy nem így van, csak téged felérted, hogy most akkor ezzel mit akarsz mondani? Tehát próbálsz is hozzáérteni, csak így tudod, hogy nem ő nálad lesz. Van a fúró.
0: Úgy, nem tudom, olyan fura dolgokat csinálnak, meg nem gondolok néha bele. Képzeld, hogy elmentem erre az ilyen vizsgálatra, az ilyen profi sofőrködés miatt. Na mindegy. Volt egy ahogy autókat tudják vezetni, a céges autókat, át kellett esni egy ilyen vizsgálaton.
1: Igen, és?
0: Csak az EKG részleg, tudod? És akkor fekszek, rám rakják azokat a korongokat, és akkor tudod, most ők mérik. És a fejem után vannak, én nem látok senkit, az ablakot látom, mögöttem kettő nővér elemez engem.
1: Hűha.
0: És ilyeneket mondanak, hogy hallod, te ezt látod? Azt mondja, igen. De azt mondja, ez normális. Azt mondja, hát annyira nem. De azt lehet, hogy rossz a gép. Nem hiszem. De akkor mondom, baj van!
1: Nem, semmi.
0: Hát nem mondom, hogy semmi, akkor mi tanakodtok?
1: Hát valószínűleg arról tanakodtok, hogy a kijelző volt valami, ami villogott, vagy valami, lehet, hogy a gépnek volt valami
0: lehet,
1: problémája.
0: Lehet, hogy nem tudom, de nem voltak jeleim, vagy miért akarom tudni, lehet, de nem tudom, hogy mi a probléma. De
1: ez amikor a laikusodnak jól tudod, nem nagyon tudsz mit mondani.
0: Valami, tudom, valami teljesen random dolog, és az volt az egész, hogy ne csináljuk meg újból, és akkor megcsinálták újból. Hát mondom, jó, oké.
1: És akkor voltam utoljára a tüdőröntgenen, akkor így kérdeztem a technikust, hogy mit gondol, mert ugye nem az orvos nézte meg először, hanem a technikus, és akkor ő kinyomtatta, vagy kiírta egy DVD-re, én megvittem az orvosnak, és mondta, hogy nista strásna. Te ennyit mondott, mondom, jó van, akkor meg is nyugodtam, nista strásna.
0: Akkor rendben van, nem, ő lett.
1: Akkor volt tüdőgyulladás, az 2020-ban volt.
0: Szerintem ez az egyetlen hely még, ahova el tudják adni a DVD-t manapság, mert amúgy nem nagyon kell már.
1: Igen.
0: Csak ilyen. Különben volt ez, most már én nem foglalkozom ezzel, de nagyon sokáig igen, még egy 2 éve biztos, ezelőtt volt ilyen, hogy valami koncert felvételt, amit elkészítettünk, le kell adni.
1: Ágám.
0: Mondom, jó, hova küldjem digitálisan? Nem. DVD-n kérjük. És nem akartam illetve megkezdeni, hogy megkezdtem, hogy hova teszitek be? Hova? Hova dugod be? Tehát, hova?
1: Nem akarok ki politizálni, de most is volt ez az innovációs és gazdasági, a leköszönt miniszter Magyarországon egy DVD-n adta át a dokumentumokat, és akkor kérdezte a magyar miniszterelnök, hogy viszont DVD, most komolyan DVD, azt mondja, ki használ ma még DVD-t? És azt mondja, maguk voltak az innovációs minisztérium, azt mondja, maguk innováció, azt mondja, mi de... És akkor az mosolygott a csávó, hogy és utána jöttek a mémek, hogy így ráírták ugye a DVD-re, hogy GTA 6, meg... hogy ezek így tényleg úgy meglepő, DVD.
0: Hát igen, DVD.
1: Körülbelül 2016-7 óta nem gyártanak már olyan laptopokat, amiben DVD van.
0: Igen, meg nézd, de nekem apukám volt az ilyen, tényleg szerintem ilyen utolsó mohikán, aki nem tudta elengedni a DVD-t, meg a VHS szalagot. Ezért ő...
1: Néhány, az már, igen, az már.
0: Hát, azért nem ügyeskedj. Ezért ő, nem tudom, 20 évvel ezelőtt vett egy ilyen kombót. Te emlékszel, hogy voltak ilyenek?
1: Tudom.
0: Nagyon szélesek voltak, a bal fele VHS, a jobb oldal a DVD.
1: Future akkor... proof.
0: Future proof, apám, de az abszolút... És de akkor halott ötlet volt.
1: Igen.
0: De hát voltak ilyenek, mint apám, aki meg... De azért, mert annyira szerette ezeket. Jó, oké. És másfél-két éve baj volt, mert mondta, hogy kisfiam tönkrement, ki tudná ezt megjavítani, mondom, engedd már, mondom.
1: De tényleg, engedd, ezt már senki.
0: És figyelj, elengedte.
1: Biztos, hogy van, aki megtudja egyébként.
0: Biztos, de persze, van nekem is, mert nem is akartam ajánlani tényleg, kapcsolt ki apa a hallgat.
1: Igen.
0: És az a lényeg, hogy elengedte, és most csak átvett, és most full digital. És rájött, hogy ami
1: de egyértelmű, tehát hogy gyerekek, tényleg, nem, tehát hogy van még mindig lehet itt harcolni, meg lehet itt, ja, Istenem, minden. Jó, egyébként most már kevésbé harcolnak azért az emberek, tehát nekem is az apukám olyan volt, Isten nyugosztal, hogy azért nyomatta mindent kiírt DVD-re, mindent.
0: Aha.
1: És a legdurvább az, amit így tudod, csinált, hogy kiírt ilyen programokat, tudod, így letöltötte épp a legfrissebb verzióját valaminek, vagy akkor legfrissebb, és közben kiírt, és akkor csinált ilyen programlemezeket, és közben eltette. Tehát mire ő azt előveszi, mit, az már full irreleváns. Tehát, hogy vagy az van, hogy új verzió van, vagy az van, hogy eleve töltöd le a netről az új verziót, tehát hogy nem fogsz azon a régivel semmit kezdeni. És a VHS az meg nagyon érdekes volt, mert most a kezembe akadt egy fantasztikus kiadvány, imádom a Tasen kiadót, és nekik vannak ilyen könyvei, és most szülinapomra egy részben kaptam egy ilyen 50s amerikai reklámok, egy ilyen nagyon vaskos kötet, és láttam, hogy annak van egy 80-as évekes változata, és a Humphrey Bogart reklámozza a VHS kazettákat egy ilyen plakáton, és mondja, hogy play it again Sam, mert ugye ez van a kazablakában, van ez a mondata, Sam. Play it again Sam, és akkor ott fogja a kazettát a kezében, nem emlékszem már milyen brand, és úgy reklámozták, hogy akár 300-szor is meg tudod nézni.
0: Na, hát ez az.
1: Akár 300-szor is meg tudod. Utána már full degradálódik, és ez nyilván az újabb kazettákra is azért jellemző volt, hogy egy idő után azért degradálódik. Tehát elég csak a videoklubokra gondolni, hogy érted, kivettél valamit, csak így végigment rajta valami csík, meg így látszott a háttérben az előző.
0: Szép volt ez különben, vagy volt ennek egy hangulata.
1: De hál' Istennek túl vagyunk rajta, én azt mondom. Ma egyedül a Bakelit lemez az, ami tényleg ott van, és az hoz egy fajta minőséget, amit a az rajongók, az ínyencek imádnak, szeretnek, ezzel semmi baj nincs, de egy VHS kazett a gyerekek azért, ó, apukám.
0: Most különben Zoli írja már... nekünk Ausztráliából, hogy nekem még mindig megvan a két VHS videórekorderem, Panasonic.
1: Top of the range, itt van, Panasonic.
0: De most az az érdekesebb, hogy te emlékszel, Zoli, arra, ez nekem most semmiből jutott eszembe, hogy voltak olyan kamerák, hogy a full nagy VHS szalagot kellett berakni oldalról. És aztán az hatalmas újítást, amikor ezek
1: láttam
0: a picik
1: olyat
0: jöttek.
1: Akcióban is, igen.
0: És
1: igen.
0: Te arra emlékszel, hogy voltak a pici szalagok.
1: Persze, akkor kezdtem a panomba dolgozni, amikor a még pici szalagok.
0: És azt úgy tudtad otthon lejátszani, hogy a pici szalagot betetted a nagy szalagba. Tehát volt olyan adapter.
1: Igen.
0: Nagy szalagba,
1: igen. Nem használtam ilyesmit, de láttam.
0: Én nekem ez teljesen kitörődött a memóriámban, ez most jött elő így, ahogy írja azt, hogy nekem 3 DVD rekorderem is van. Hát akkor te elég ilyen ilyen kuriózum ember vagy ilyen szempontból. A kedvencem azt mondom, ezek a DVD rácok is annyira jók voltak. Egyik ismerősöm mondta, hogy így mentem hozzá, hogy megnézzük valami DVD-t, és azt mondja, hogy valami baj van, mondom, mi? Aztán beraktam a DVD-t, becsukódott, nem játszott elé, kiítottam, azt nincs benne a DVD-t. Becsúszott, hoppá.
1: Igen, úgy, nem mindegy. Ja, hát, ilyenek előfordultak.
0: Ilyenek.
1: Na, hát de a VHS, nem, az jó, gondolom, hát... nem, én tudom, hogy nekünk is volt egy elég jó, még elég későn, 2001-ben vagy 2000-ben vettünk egy újabb videórekordet, mert akkor pusztult el az előző Grundig teljesen. Aha. És akkor vettünk ott 2000-ben, 2001-ben, és az még ugyan alig játszott kazettákat, néhányat. Egy ilyen Sony volt, egy elég jó, és akkor aztán végül azt ugye elajándékoztam 20 évvel később. De hogy így akkor az még ilyen top modell volt.
0: Hát jó, hát azokra, ha ez egy működő, alig használt, az elég nagy kincs lenne most, ma.
1: Hát nyilván működik.
0: Az durva, működik. Az durva lenne.
1: Hát most, hogy mennyire nagy kincs, nem tudom.
0: De hát most azért elrakott 15 évre, és az abszolút. Jó, nagy kincs, hát mit tudom én, de azért megérde, 100-200 euró biztos.
1: Én szoktam nézni ilyen technikai kuriózumokról videókat a YouTube-on, és például a Sony-nak ugye volt az a sorozata, az a Trinitron TV, nem tudom, hogy emlékeznek erre, a Trinitron. És ők legyártottak a Trinitronból egy olyan változatot, amiből nagyjából 2000 darab készült, ami a korhoz képest, ugye ez a 80-as évek közepe, ugye, 80-as évek, 86-7, ahhoz képest ez egy csúcsmodell volt.
0: Igen.
1: És egy hatalmas nagy szekrényt képzelj el, egy ilyen oldalról egy hangszóró hozzá kapcsolva, bal oldalról egy hangszóró, minden, és az egész ilyen valami különleges faburkolat az egész. Mm. És ez valami, ez volt a luxus csúcsa, állítólag a 80-as akkor, években. Aha. 2000 darab számozott példány készült belőle. Fent van a YouTube-on egyébként, ha valakit érdekel, egy limited Trinitron Sony, hogyha beírjátok, akkor meg lesz. És akit érdekel az ilyesmi természetes, ugye ez egy ilyen nagy dögtét, tehát mondta ott a fickó, aki ott teszteli, mert ő talált valahol egyet, igen, megvette. És az a durva, hogy így meséli, hogy valójában ez egy annyira hát a profi technológia volt, tehát igazából tényleg el volt ez készítve, hogy kell, és az a fa minőség, meg a stb. Az mind annyira profi volt benne, hogy tényleg aki ilyet vett, az a csúcs kategória volt. Az valami 8-10 ezer dollár volt akkor az 80-as években, és ez rengeteg
0: pénz. Jaj, látom, és ez szörnyen old school most.
1: Hát nagyon old, hát nyilván a 80-as évek, persze.
0: Nem így képzettem a fejemben.
1: De extra, tehát hogy ez a tévé, ez.
0: Na jó! Őrület. És
1: na, ennek ma is van értéke, ezt akarom mondani.
0: És van benne motor, megnyomod a gombot, és így kinyílik ez az eleje.
1: Persze,
0: és ott van mögötte a Trinitron TV, meg a, persze ez meg a régi, igen, CRT.
1: Igen.
0: Na mindegy, őrület. Na hát egy kis nosztalgiába esett át itt a reggeli, a 91,5-től.

0: reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Csuvi, hány óra van? A mindenit, akkor indul a reggeli. Igazad van, egy hiperugrással még odaérünk. Ne lábatlankodj itt, Artu, inkább kapcsolj elképzelhetetlen sebességre.
1: Annó reggeli, 91.5.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Ja, jöttem fel a liftbe, hogy hol vagy, és nekem is előjött ez a funkció, amiről múltkor mondta rajta.
2: Micsoda?
3: Hát, hogy pipával válaszolok a kérdéseidre az órában.
2: Én is én mondom, mi a franc?
3: Elküldöm, hogy cup, igen. És így nem lehet megváltoztatni.
2: De nem lehet, biztos.
3: Ugye miről beszélünk, tehát van egy okos óránk, az Ecinek is, meg nekem is, és ugye jön üzenet messengeren.
2: Van quick reply.
3: Akkor van egy ilyen gyors válasz itt az órán, meg tudod nyomni, és az mindig csak egy pipa. Pipa, mint az öregek.
2: Igen. Rákényszerít, hogy ilyen boomerek legyünk.
3: Igen. Úgy gondolod?
2: Igen.
3: Ja. Vannak ezek a mémek, amikor mit tudom, tehát, hogy elmondasz híreket apádnak, hogy apa, megnősülök, megírod a messengeren, és akkor küld egy ilyen pipát. Tehát egy ilyenekkel kommunikálni.
2: Ezt az új, tudjátok, ez az ilyen ököl, beszorítva.
3: Igen. Hüvelykúj felfelé. És ez az egyik, akkor a másika, mi van még a tehát ilyen, hogy apa, gyerekük lesz, gyereket fog, és arra is küld egy ilyen pipát. És tudod, mi a durva, hogy az én apám szegény megmondott, hogy pont ilyen volt.
2: Ugye?
3: Pont ez sem. Tehát megírta neki valamit hosszan, hogy most nem tudom, megyünk ki valamit forgatni, akkor jövünk vissza, akkor azt meg kell csinálnom, akkor azt nem tudom, és mikor érek, akkor visszaküld egy pipát.
2: Igen.
3: Vagy képzeld, nem tudom, mi történt az úton, valami, de visszaküld egy pipát.
2: Igen, hát abszolút, hát figyelj különben, ez egy ilyen dolog, én is gondolkoztam, hogy majd nagyon ráérek, megpróbálom megnézni különben, hogy telefonon keresztül valahogy meg lehet-e változtatni ezt a pipát, hogy ne pipa legyen már tényleg.
3: Ja, nem tudom, lehet.
2: Szívecske, vagy valami már, hát ez így nem jó. Mert
3: igen, egy gyűrös arc, vagy valami.
2: Szóltak a nővéreimmel, beszélgettem pont múltkor, és mondtad nekik, hogy emberek, hát mikor írok nektek valamit, ne pipázgassatok, hát mondom, ez mennyire boomer, már mondom, hogy nem szabad.
3: Igen.
2: És akkor mondták, hogy mi ez gáz, hát mondom, eléggé.
3: Igen.
2: Mondom, ezt többet már nem szabad csinálni. Mondom, ez mindig megvannak a trendek, mondom, szívecskézni kell.
3: Mindig megvannak a trendek.
2: Szívecskézni kell, mondom, nekünk már nem kell foglalkozni azzal, hogy milyen színű a szív, tehát nekünk abban nem kell belemenni, az hagyjuk meg a nagyon fiataloknak.
3: Durva, én múltkor valakinek küldtem, itt volt egy gyakornok lány.
2: Igen.
3: Nem múltkor, hát egy éve, több mint egy éve. És akkor én leírtam neki valamiket, hogy akkor holnap reggel 9-re jössz, lent a portán igen. kell szólni, hogy ki vagy, és akkor visszaküldött egy fehér szívet.
2: Igen.
3: És aztán volt egy ilyen műsorotok, vagy azt szerintem meg az Oli, vagy
2: valami. Mit jelent?
3: Igen, és az kiderült, hogy ez ilyen barátság.
2: Igen.
3: Az a barátság, hát jó, én ezen nem gondolkodtam el. Az első, ami eszembe jutott, hogy ez ilyen, mintha valami gyász lenne. Vagy
2: gyász.
3: Hogy a fehér az nekem mindig egy ilyen gyász jelentőségű történet.
2: Nekem ez azért, gondolom, kettő közé ragadtunk be igazából, sehogy se.
3: Ja, ezeket már nem
2: amikor,
3: tudjuk,
2: amikor valaki pipát küld, aha. akkor az olyan tudod, hogy hát ez kicsit, hát kicsit a öreges már, tudod.
3: Valami,
2: és nekem is ilyen feelingem volt, amikor tényleg ilyen gyakornoknak én is, és lány, ugye, és akkor küldök neki valami szöveget én is, nyilván ilyen munkával kapcsolatosan semmi, nyilván extra, és akkor visszaküldi fehér szívet, akkor nekem meg az a reakció, nekem nem az a reakció, hogy gyász, hanem nekem az a reakció, hogy jó van már, hát nem akartam én semmit, de most nem kell, hogy nekem fehér szívet.
3: Ja, igen, barátság, jó, de érted, én is akartam, hát én is úgy írtam vissza, én is úgy írtam neki egy gyakorlati információkat a gyakorlati idejével kapcsolatban, érted, tehát hogy semmilyen, nem küldtem ilyen ezért kacsintókat, meg így, várunk bébi, vagy valami,
2: várunk szépség, az ilyen öreges, tudod,
3: igen, tündérkém, gyere, várunk lett a bejáratnak.
2: Ja, Istenem.
3: Élvezni fogod.
2: Igen, az majd lemegyek érte.
3: Rizsrossz ilyen dumákat. Semmi ilyesmi nem volt, de azért ő úgy érzi, hogy jó, itt nem azt írta vissza, hogy van barátom.
2: Vagy
3: tudod, jó,
2: van
3: nem.
2: Barátom. Majd nem indirekt, tudom, majd oké, majd találkozunk, nem, majd a barátom bevisz dolgozni.
3: Igen, a barátommal. Én voltam már, hogy képzeld el randin életemben. Hát nem most.
2: Igen.
3: Mondanom sem kell, hogy nem most volt, de valamikor. Hát, 2010-es évek. leír. Na. Elmentem. Vagy szimpatikus volt egy lány, mitől beszélgettünk, még máshol dolgoztam, ott dolgozott, igazából még nem is magyar volt, de úgy tök jókat eldumáltunk, mit tudom én, és akkor elhívtam randizni, ez a Café Prica nevű, mondom, találkozunk. És így persze, és én lelkes volt, meg így, yeah, meg tudod, hogy megy, meg 55-ször rám írt aznap, hogy akkor hol,
2: és jó, láttam, ebből mi lesz.
3: És az lett a vége, hogy így leültünk kávézni, így nagyon megöljön, puszi, tudod, beszélgetünk, erre így bevág egy ilyet, hogy annyi, azt mondja, annyit gondolkodott azon, hogy mit vegyen fel otthon, hogy végül már mondta neki a barátja,
2: hogy
3: ugyan, hát ami a kedvenced, az vett fel, az biztos tetszeni fog neki.
2: Jó.
3: És akkor én néztem rá.
2: Ja, hármas buliba hívtam?
3: Nem, hanem így néztem rá, hogy most mi van. És akkor már barátom is így mondta, hogy így, jaj, azt mondja, ne parázz már ezen ennyit, hát mit vegyél fel valami. És akkor ment a beszélgetés, és akkor megkérdeztem, de mondom, neked van barát, és mondja, hogy ja, van, együtt él valakivel, mert nem tudom, 10 éve. Vagy valami nagy számot.
2: És akkor mire vett ki a játék?
3: És akkor tudod, én meg úgy mondom, ja, mondom, várj. Mondom. Nem ment itt ki semmire a játék. Itt arra ment ki a játék, hogy hát nyilván ilyen barátként jött el kávé. Csak valahogy az egész kommunikáció az olyan szinten ment félre.
2: Jó.
3: És akkor tudod, én amikor ő ezt kimondta, ezt a barátot, akkor én hátrét, és akkor jó, akkor haverok. És akkor tényleg normális, hogy elhülyéskedtünk, semmi.
2: Ja, igen?
3: Nem mentek át ilyen határok, meg semmi. És akkor elment haza. És aztán így írt egy ilyen üzenetet, hogy akkor ő remél, hogy akkor még találkozunk, vagy más. És akkor jött abban még az időszak volt, amikor az volt a divat, hogy így csörgeted a másikat.
2: Tényleg.
3: Tudod, emlékszel? Hú, igen. Engem így állandóan csörget. És akkor így, tudom, hogy beszéltem egy barátommal, és mondja, hát ez figyelsz, hogy tisztázz level, hogy most akkor itt mi történik.
2: És tehát tisztáztad?
3: És akkor így ráírtam egy üzenetet, hogy hát mondom, nézd, mondom az én intencióim, vagy az én
2: Szándékaim,
3: azok így más, mondom, ezek szerint így mások voltak. És akkor visszaért, hogy ja, hogy a barátom miatt ideges, ja, az miatt ne idegeskedj.
2: Na, gondoltam.
3: Gondoltam,
2: hogy azért mondom, hogy
3: valami... De nekem ez annyira fucked up volt, most bocsánat, hogy így nem tudom, tehát nem ez volt a lényeg. Vagy érted, tehát, hogy az egésznek nem ez volt az alap.
2: De most képzeld, de azért mondom,
3: De hogy így... Hogy azt mondja, az miatt így ne ideges. Hát de mondom, akkor most elmélkoznak, hogy ő főzi a kávét. Tudod?
2: Hát amúgy.
3: Tudod, ezek ilyen...
2: Asztalról a télenben.
3: Nagyon durva egyébként.
2: De képzeld, hogy amúgy látod, hogy ez az új világ most már...
3: Nem a csaj azóta egyébként kiment külföldre. Hát valahol egy hotelben dolgozik, vagy takarít. És a barátjával együtt. Tehát látom Facebookon. És a mai napig ilyen nagy szerelem, meg tudod.
2: Hát jó, de látod, ez ilyen open hát kapcsolat. Jó, de ezek szerint...
3: Nehezen tudtam ezt az open dolgot elképzelni, hogy a csaj volt, nem tudom, hát 21 akkor. Éves, vagy 22, nem tudom, tehát, hogy valahogy nekem ez annyira...
2: Még csak akkor.
3: Igen. Még csak akkor.
2: Még csak akkor. Ó, ja. Hát most így abszolút nevek nélkül, de most figyeld ezt. Első kézből tudok egy ilyen sztorit.
3: Dénes ír nekünk Gunarasról. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt. Szóval, a következő van, de hát most figyeld ezt a logikát, ha már ilyen kombinációkról beszélgetünk, összejön a fickó a nővel, ugye teljesen oké, mit tudom én erre-arra, hát kiderül, hogy a nőnek amúgy van férje. Ja? Azt mondja, de várjál, neked van férjed?
3: Aha.
2: Hát igen, van, de már nem vagyunk annyira jóba, csak úgy egy házban lakunk, még technikai okok miatt.
3: Jó, hát ilyen is van.
2: Hát jó, oké, jó, tuti, ez biztos?
3: Aha.
2: Mit csinálsz? Elhiszed talán? Belemész? Tetszik a lány? Nem tudod? Igen. Talán? Kicsit hülye érzés hazavinni, úgyhogy otthon van a férje, de hát akkor most csak nem baj, ugye? Hát látja, hogy te viszed erre-arra.
3: Hát lehet, hogy a fickó is így éli az életét.
2: És hogy tudod, de múlik az idő, és akkor majd megoldom, de hát hogy valahogy úgy múlt az idő, aztán úgy nem oldotta meg valami, és akkor mondta...
3: Sőt, gyereket vállalta.
2: És akkor mondta a fickó, hogy hát jóval lehet, hogy akkor mit tudom én. Akkor egy, nem tudom, elmúlt pár év, hát úgy képzeld el, és akkor mondta, hogy hát jó, akkor talán ezt hagyjuk, akkor hát most, de nekem ez fura. Tehát, hogy ennyi idő alatt tudod, nem oldódott meg, akkor... És akkor mondta, hogy jó van, igen, és figyelj, jön a csavar.
3: Na?
2: Ezt a fickót, aki úgy mondta, hogy akkor inkább kilép, egyszer csak csörög a telefon. Haló? Azt mondja, igen, én ez meg ez vagyok, azt mondja, igen. Azt mondja, hogy te ezzel meg ezzel a nővel jártál? Azt mondja, igen.
3: Igen.
2: Akkor azt üljünk le beszélgetni.
3: Hűha.
2: Jézusom, most érted ilyenkor mit csinálsz? Te elmenni? beszélget, azt se tudod, hogy ki az, csak valaki fölhívott.
3: Hát nyilvános helyen igen.
2: Hát nyilvános helyen. Ja. És akkor elment egy nyilvános helyre, és akkor azt mondta, hogy csak azért, mert akkor dumálnak, hogy baj van, mert hogy akkor ezek szerint kiderült, hogy igen, a férje az játékban van,
3: aha,
2: meg ez a fickó ugye játékban van, és aki hívta, kiderült, ő a harmadik, és ő most jött rá, hogy hányan vannak akkor itt játékban.
4: Ja, így én is jártam. Ja,
2: te is jártál?
4: Persze.
2: Mi a gyerekek, tudod, hogy 13, mi történik?
3: Tudod, hogy én hogy jártam egyszer? Hogy? Már panonos voltam, és így szingli.
2: Na.
3: És össze, és egy ilyen régi új ismerősömmel, akit már régen is ismertem, azzal így felvettük a kapcsolatot, menjünk el, ígyunk meg valamit. Elmentünk meginni valamit, az így tök jó volt, megbeszéltük, hogy elmegyünk még meginni valamit, akkor azért, mondom, 4 nappal később elmentünk megint, akkor pont jöttem ide műsort vezetni.
2: Na.
3: A Zolival. A és? Sánta Zolival.
2: Erre nagyon kíváncsi
3: vagyok. Hát mondtam én neki aznap, hogy akkor mit tudom én, nekem 8-ra be kell jönnöm a panomba, mert indul a műsor. Jó, akkor elmentünk.
2: Na, egy műsor,
3: tök, igen. Akkor tök jó volt a hangulat, beszélgettük, azt hiszem pizzáztunk, akkor hogy megyünk, végig ilyen volt, hogy nagyon szeretem hallgatni, a műsor, meg ez, meg ez, tehát az egésznek volt egy ilyen nagyon, akkor jöttünk a panon felé, azt mondja, menjünk már be egy cipőboltba, segíts, mert ő tudja, hogy neki milyen nagyon jobb szép érzéke van, válasszunk egy, ő szeretne venni valami cipőt, hogy mondjam rá, hogy tőlem függ, hogy ő ezt megvegye vagy ne, hogy én mit mondok. Na. Bementünk, megnéztük, hát mondom, nagyon szép, hát akkor ezt megfogja, mert akkor félretetette, akkor, és akkor eljöttünk ide a cégig, itt ezért volt puszi, és akkor én bejöttem, és így elkezdjük az Olival vezetni a műsort, és így 8 óra 5 perc, akkor csörög a telefonom,
2: igen,
3: ő hív. És pont zene volt, és így fölveszem, mondom, háló, mondom, mi újság, tovább azt mondom, amit elfelejtett. Igen. És így azzal kezdi a telefonbeszélgetést, hogy szia, na, én most fejeztem, hol találkozunk.
2: Aha.
3: És mondom, hogy hát mondom, én műsorom vagyok, mondom, hát tudod, hogy 8, és akkor, jaj, azt mondja, ne haragudj, nem téged akartalak hívni. Nem téged. És akkor úgy lett, és akkor ezért, hogy elkezdtem úgy gondolkodni, mondom, várjál, mondom, itt volt egy ilyen időbeosztás, hogy akkor...
2: Igen?
3: És mondom, hát de mondom, nem, mondom, ez mondom, biztos csak, hogy véletlen, mondom, biztos, hogy barátnőjében. De azért volt gyanús, mert mondta, hogy utána most már annyira fáradt, hogy megy haza, mert álmos, érted?
2: Na, igen,
3: ez volt itt, ami elárulta. Igen, most már jönnek vissza a részletek. És aztán lett egy kép, egy ilyen sztárás kép, ami felkerült a subotica.com-ra, hogy miatt ülünk, ülünk ott egy itallal, és így most ennyi.
2: De oda jöttek az arcotokba fotózni?
3: Igen, hát a szokásos ilyen esti fotózós.
2: De te nem gondoltál semmit, ugye?
3: És rám írt egy vadidegen szivar, hogy miért kávézolt az én barátnőm. Mert volt egy, és rám írt egy ilyen Facebook üzenetet valaki.
2: De nem ismerted,
3: nem
2: abszolút.
3: Ismerte. Életemben nem láttam soha ezt a csávót, és rám írt, hogy... És akkor én így írtam ennek a csajnak, hogy mondom, akkor most ezt így magyarázd el, hogy itt mi történik. És akkor, jaj, hát ez semmi, ez egy hülye, nem tudom. És így tudom, hogy annyi red flag volt így egy napon belül, de tényleg ilyen csőstül, és így totál rosszul csinálta, totál rosszul. És akkor utána én így mondtam neki, hogy mondom, fél, mondom, nekem ez nagyon fura ez az egész, és akkor mai napig így nem köszön, meg így leblokkolt, meg itt.
2: Tényleg? Mérges ez miatt?
3: Igen.
2: Milyen jó cuccokba kevereztek időként?
3: Ez régen van, ez még nagyon már
2: csak
3: régen
2: az, ettől már csak az a jobb, amikor azt még az egyik jó barátunk mesélt, akivel régen vezettünk műsort, hogy most olyan időszak van, hogy még nincs autód. Meg olyan időszak hát van, amikor...
3: Volt sokáig olyan időszak.
2: Meg olyan időszak van, hogy chat van még csak.
3: Igen.
2: Tudod?
3: Igen.
2: És emlékszel, hogy volt egy fantasztikus dolog, csak most ez már így elfelejtik manapság, a vakrandi. Uh-huh. Neked megvan a vakrandi?
3: Nem, én nem jártam ilyenre. Nem vettem részt vakrandin.
2: Mert ott ma már látod a másikat, mert lecsekolod Facebookon.
3: Mindig azt hittem, hogy vakokkal kell randizni.
2: És azt mondja, hogy annyira beindult, mármint olyan szempontból...
3: Nem, mintha bajom lenne a vakokkal, szóval nem, hogy valaki félreértse.
2: Nem, hát itt vagyunk az egyesület mellett.
3: Igen.
2: És a lényeg az, hogy ő akkor elkezdett így csetelni egy lánnyal, és így tud, abban az időben voltak ilyen jelek. Hát miről ismered meg a másikat, tudod? És akkor mindig voltak valami jelek, nem tudom, rózsavonal, nem tudom, betűzve ide, még most a hülyeséget mondtam, de szóval valami jel van, ugye? És zentáig ment.
3: Aha.
2: Zentáig. Busza. Ennek egy szépséghibája van.
3: Na mi?
2: Hogy megérkezett a helyszínre, bement a kávézóba,
3: és?
2: Meglátta a lányt, látta, hogy neki nem, hogy nem rájött, hogy neki nem, hogy nem tetszik ez a lány, hanem ez nagyon, nagyon...
3: Fenékkel ment ki.
2: Nagyon rossz lesz, nem? hanem azt mondta, hogy gyorsan megnézte, hogy amúgy, várja, mikor van neki busz visszafelé? 2 óra múlva.
3: Úristen.
2: Hát akkor már beszélgessük.
3: És elvette a feleségük.
2: Nem, semmi. Van. Semmi, csak akkor beszélgetek ott a 2 órát, azt mondja, hogy erőtetve, és akkor azt mondja, hogy utána elment haza busszal, és mondta, hogy ő többet ide nem jön. Mármint, hogy nekem ezzel volt, a lányal találkozni.
3: Nekem volt még olyan is, hogy valakivel elmentem randizni, és beszélgetünk, és de vele, tehát én egy béketűrő, egy birkatürelmű, egy végtelenül jóindulatú, szép lelkű ember vagyok, és akkor leültünk, és 1 óra alatt tudott úgy szni fel, igen, hogy így ültem ott, tehát olyanokat mondott, de apám olyanokat mondott.
2: De nem tudod ezt visszahozni, ugye lehetetlen kb.
3: Hát tudod, most hangulatot tudom neked visszahozni.
2: Igen.
3: És akkor átjött, és mondtam neki, hogy ha még egyszer átjössz, akkor pofán verlek ám a lapáta, hát nem is jött többet. Aztán kimentem a csirkéket megetetni ott, és az egyik csirke az úgy belém csípett, belerúgtam, menj az anyádba, minden itt. És egy ilyet hallgattam, 1 órán keresztül hallgattad ezt. És így, és mondom, én ezt mondom, én megőrülök. És így írtam az egyik barátomnak, mondom, hívjál fel, és mondta, hogy valami baj van, én neki... és felhívott, oh, és mondom, Jézus Isten, mondom, ne haragudj, mondom, el kell, mert itt valami baj van, mondom, hát majd, majd pótolj, és így leléptem. Itt ez egyetlen egyszer csináltam ilyet, de egyébként az olyan volt, hogy tudod, én így ültem, és így éreztem, hogy a nyál úgy rám repül, tudod, úgy,
2: ahogy beszélt,
3: és így nézt, és így hallgattam ezt a végtelenül prosztóságot, érted? És mondom, én ezt képtelen vagyok elviselni. És tényleg Isten bocsássa meg, tehát így nagyon régen volt ez szerintem, hát még talán 20 pár éves lehettem, nem tudom, de szentséges jó Isten, a mai napig így bennem van.
2: Na jó, hát ez komoly.
3: Volt egy ilyen is. Olyan is volt, randi, még Szegeden, az ilyen chatből indult, na, és akkor elmentünk meginni valamit, és úgy, de biztosan úgy jött, az egyébként egy részben tragikomédia volt az egész, mert így beszélgetünk, és valami politikai kérdése volt, ja, és akkor én mondtam rá egy választ, és mondta, hogy na jó, hát akkor örülök, hogy együtt gondolkodunk, én is így gondolkodom.
2: Igen.
3: És akkor hova megyünk majd, nem tudom, fürödni, hova megyünk majd, ezért. És ő már ilyen kész tényként kezelt, ami összeült
2: betelünket. Jó.
3: És volt egy kellemetlen pillanat, de ez is ilyen végül is vakranni volt, mert akkor találkoztunk először, és nekem így nem jött be, és csörgött a telefonja, és így felvett, azt mondja, apám a kórházból.
2: Na?
3: Mondom, jó, oké, hát mondom.
2: Biztos orvos.
3: És vakranni volt, mert akkor találkoztunk először, és nekem így nem jött be. És csörgött a telefonja, és így felvett, azt mondja, apám a kórházból.
2: Na?
3: Mondom, jó, oké, hát mondom.
2: Biztos orvos.
3: Valaminek ilyesült nekem is eszembe, de nem. És akkor, hogy apa, igen, szia,

0: és ugye én ugye koleszos voltam, ő meg helyi lakos, és felajánlott, hogy autóval engem elvisz.
1: Mint hova?
0: Hát haza, vissza a koleszba.
1: Ja, jó, hát, okay.
0: Hát mondom, jó, és akkor így megálltunk a benzinkútnál, akkor bement, akkor kérdezte, hogy te akarod fizetni a benzint, vagy én?
1: Na nem áll.
0: És akkor így ránéztem, mondom, hú, mondom, várj, mondom, hát mondom, szeretnéd, mondom, hogy beszélj, most mit válaszolsz egy ilyen kérdésre? Tehát ez egész volt egy két kilométer, érted? Aha. Most mit fizessen? És akkor hát csak vicceltem, és akkor bement, és akkor kihozott nekem, vett egy ilyen, tudod, vannak azok a hippók, azok a csoki, kinder hippó, az a,
1: igen, az a vízilovak. Vízilovak.
0: És abból volt egy valami extra nagy, és ő egy olyat így megvett, és így odaadta. És az is olyan creepy volt, hogy most mi veszel egy ilyen vízilovat? Miért nem vettél egy, mit tudom, egy szelet csokit?
1: Ha vagy semmi.
0: Vagy semmi, érted? Tehát, és végül is aranyos volt, meg hiszen nem akart ő rosszat, csak annyira fura volt maga az egész szituáció, meg ő így belekevert az egész egy ilyen nagyon fura helyzetbe, hogy akkor végül én így hagytam a front, nem tudom.
1: Igen, ez érdekes. De ez a vásárlással kapcsolatban, Zoli, hogy neked nincs egy ilyen élményed, hogy nekem volt egy erős trippem, rájöttem, hogy ez kamu, vagyis az én részemről ez egy kamu, tehát egy feleslegesen idegeskedtem ezzel. Nekem olyan volt, hogy mondjuk elmegyünk egy randira valakivel, és nyilván hát ugye kifizeted a cechet, ugye férfi, őnek illik.
0: Aha.
1: Elmész még egy randira, és akkor, vagy akár a harmadikra, és akkor a nő azt mondja, hogy ne, most én fizetek. Akkor nekem automatikusan az volt az élményem, hogy aha, jó, akkor ez nem érdekes. De ez annak a jele,
0: igen,
1: hogy nem vagy érdekelt a játékba, úgyhogy inkább kifizeti ő, és akkor menjetek is te hírébe. Na most rájöttem persze, hogy ez nem igaz, mert hogy ez nem, csak egyszerűen vannak olyan lányok, akik úgy érzik, hogy azért nem
0: kell
1: a másik fizetse. De én meg voltam győződve,
0: igen,
1: hogy
0: van ez a fajta.
1: Rontottam elég potenciális lehetőséget. Nem tudom, te mentél bele ilyesmibe? Vagy volt ilyen tripped? Vagy soha?
0: Ilyen fizetés-megosztásos dolog?
1: Nem fizetés-megosztás, hanem úgy, hogy olyan érzése van, hogy hú, ja, ma ő akar fizetni, hát akkor ez a jel, hogy akkor ez.
0: Ja, volt. Igen,
1: de közül
0: igen.
1: Meg nem, csak hát...
0: Igen, ez az ilyen barátkozós, igen, amikor kijelentető. Na most jó, így eljövünk, így kávéz, de így én fizet, vagy így megoszt. Érted, amikor így kezdte, és akkor tudtam, hogy jól mondom, akkor ez nem erről szól.
1: Na, de neked ez jogos volt olyankor mindig?
0: Hát nézd, jogo volt, amikor kevésbé éreztem jogosnak, úgy kicsit úgy éreztem, hogy olyan jeleket küldött, amik nem erre engedtek következtetni, aha, de aztán úgy voltam bele, hogy én nem erőltetek ilyen dolgokat. Tehát ugye én nem voltam az a típus, aki így tudod, így rohant után. Nem, hát hogyha nem voltam szimpi, akkor hagytam a francba, szóval ennyi. Tehát, ugye, de voltak ilyen, tehát voltak ilyen jó jelenetek.
1: Így az egyik hallgató azt, hogy nálunk ez miatt majdnem veszekedés van, hogy ki miért fizet.
0: Ja, igen, hát jó. Hát ha ez okozza a legnagyobb veszekedést, akkor jók vagytok, nem? Akkor ez még jó.
1: Szerintem igen, abszolút. Nem, azt egy idő után rájöttem, hogy ez részemről egy hülye trip volt, de hát nem, tényleg egyszerűen az van, hogy valaki...
0: Van, aki ilyen.
1: Van aki ezt nagyon élvezi, és tényleg mindig engedi, hogy mindent fizes, meg van, aki azt mondja, hogy nem.
0: Persze, hát itt két fajta van, kettő fajta van.
1: Csak ezt fel kellett fognom, mert ugye alapvetően, mindig olyan érdekes, hogy alapvetően...
0: Vannak ezen, olyan férfiak is, akiknek mindig fizetni kell, tehát hogy a nők fizetnek mindent.
1: Igen. Van olyan is. Olyan kell, de azt akkor úgy hívják, hogy sugar mommy-t van, nem?
0: Van. Lehet csak

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
11: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.rs 069 123 35 15.
12: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: keverve, nem felrázva. Pannon Presszó.
1: 8 óra 15 perc van, üdvözlök minden kedves rádió hallgatót ezen a pénteki napon. Jó hír, péntek van, úgyhogy jön a hétvége, lehet már így a nap folyamán szellemileg készülni, agyilag készülni, hogy most már itt a hétvége, jön a pihenés ideje, vagy most már mondhatnám azt is, hogy a csobbanásé, mert a hőség az kitart továbbra is, gyönyörű, igazi, perzselő, nagy melegben lesz részünk a hétvége folyamán is, úgyhogy amennyiben tehetitek, akkor tervezetek be egy kis felfrissülést. Mondom, hogy milyen témákat készítettem mára be. Az elektronikus zenei világ egyik legtöbbet vitatott témájáról fogunk ma beszélgetni Szlacki Csilla lemezlovassal. Vajon mennyi az előre rögzített szettek szerepe a mai DJ kultúrában? Ez nem teljesen tiszta, nem tudom, ti hogy vagytok veled, nekem sosem világos az, hogy most igazából egy lemezlovas konkrétan mennyire készül előre egy adott szetre. Erről is fogunk beszélgetni, meg úgy alapból egy picit a trendekről, divatokról is. Ezen kívül lesznek ám itt nagy események a hétvégén, a Gunarasi falunap részleteit is hozom, illetve az Oromiak nagy világtalálkozója, illetve sörfesztiválja is most lesz a hétvégén, hogy ezekről az eseményekről is beszámolunk. Én meg hozunk rengeteg érdekességet a műsor folyamán is. 0636 21 605, ez az SMS számunk. Írjatok nekünk bátran, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, vagy egy adott témához, SMS-ben, Viberen, vagy akár a Messengeren is minden üzenetet látunk és számításba veszünk, úgyhogy legyetek bátrak. Nagy Hegyesi Dávid és Fatszkovics Melissa alkotja a mai kis presszós csapatot.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Programajánló.
10: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
11: Média támogató a Pannoner TV.
12: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Hoppá!
1: Szevasztok, hey!

0: Yeah.
1: 8 óra 31 perc van, ez itt a Presszó. Továbbra is képzeljétek el, atomenergia nélkül maradt Románia. A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamos energia szükségletének 20%-át fedező cernavodai atomerőmű 2-es számú reaktorát is. Az 1-es számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. A szakemberek szerint augusztus 3-áig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-e és 9-e közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell majd fedeznie. És hát emellett Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátórendszer. A szerb miniszterelnök szerint a szituáció azonnali állami fellépést igényel a rendszer működésének megóvása érdekében. Gyuro Macut pedig kiemelte, hogy elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása, elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. Macut kiemelte, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 8 óra 44 perckor, néhány szó az időjárásról. Hát folytatódik a nagy kánikula, mert hogy a következő napokban is 37-40 fok közötti értékekre van kilátás, ezért az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben. Egész Szerbiában egyébként nagyon magas UV-sugárzásra kell vigyázni, és erre is figyelmeztetnek a szakemberek. Augusztus első felében is egyébként napos, forró és csapadékmentes időjárásunk lesz. A hőmérő higanyszála helyenként elérheti a 40 Celsius fokot is. És hát az éjszakák sem fognak felfrissülést hozni, nem lesznek hűvösek, a városokban trópusi éjszakákra kell számítani, a minimum hőmérséklet 20-24 Celsius fok körül alakul, csapadék és némi lehűlés csak augusztus második felében várható, és akkor feltevődik a kérdés, hogy mit tegyünk ezeken a forró napokon. Nos, a szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban csak indokolt esetben tartózkodjunk a szabadban, és hogyha napra megyünk, akkor rendszeresen használjunk magas fényvédő faktorú naptejet. Javasolt a hűvös, klimatizált helységekben tartózkodni, hogyha pedig otthon nincs légkondicionáló, akkor érdemes más módon hűteni a lakást. Fordítsunk figyelmet az öltözködésre is, érdemes világos színű, természetes anyagokból készült ruházatot viselni, és hát ajánlott a kalap vagy a sapka viselése is.
1: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Cool and Dre. It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Cool and Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building. LB.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
11: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

9 óra 16 perc van, ez itt a Presszó továbbra is. Képzeljétek el, egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttatják be a gázt, majd állkulcssal jutnak be a szálláshelyre. A módszer egyébként nem új, korábban lakókocsik, illetve kamionok kifosztásánál is alkalmazták ezt a módszert. A szakértők azt javasolják, hogy a turisták fokozottan figyeljenek az értékeik biztonságára, és gyanús esetben azonnal értesítsék a helyi rendőrséget.

0: Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
7: Erős csajsz.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban. Pannorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: lucky.
1: Közérdekű infót hoztam a folytatásban. Mától ideiglenesen módosul a 3-as és a 13-as autóbusz útvonal a Szabadkán. A változás a Majsai úton a Jován Mikity utca kereszteződésében zajló körforgalmi építkezési munkálatokra van szükség, miatt van szükség. A terelés pedig a munkálatok befejeztéig marad érvényben. Kisbajmok felől Maghetes irányába haladva a buszok a Pátria Hoteltől nem a megszokott útvonalon közlekednek tovább, hanem egy ideiglenes terelő útvonalat követnek. A Jován Mikity utcán haladnak végig, majd Tesla és a Partizán bázisok utcán keresztül érik el az 51-es divízió utcai körforgalmat, ahol visszatérnek az eredeti útvonalakra. Az ellenkező irányba közlekedő járatok ugyanezen a terelő útvonalon közlekednek. A munkálatok ideje alatt a 3-as és a 13-as autóbusz nem érinti a Jedrán, az anya és gyermekvédelmi szakszolgálat, a Skrob és a Majsai úti általános iskola és a Kollár megállókat. Az utasok helyettük az Új Városháza, a Szabadkai Rádió, a Radnóti Miklós, valamint a Tesla telepi körforgalomnál található megállókat használhatják. A módosított útvonal többi megállóját továbbra is érintik a járatok. A Transjug arra kéri az utasokat, hogy az utazások megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes forgalmi rendet és a megváltozott útvonalat.
2: Pörgesd fel a napod! Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Maybe.

0: 9 óra 42 perckor hoztam nektek egy érdekes adatot. Képzeljétek el, a magyarok csak nem 40%-a nem engedhet meg magának évente egy egyhetes nyaralás. Ez derült ki az Eurostat friss adataiból. A Szerbiában élők csak egy kicsit állnak jobban. Az Európai Unióban átlagosan 16 év felettiek 27,5%-a mondta azt, hogy nem fér bele számára egy egyhetes pihenés otthonától távol. A legrosszabb helyzet Romániában van, ahol ez az arány meghaladja 61%-ot. Magyarország és Bulgária egyaránt 39,1%-kal szerepel a lista élmezőnyében. A legkedvezőbb adatok Luxemburgban, Svédországban, Hollandiában mérték, ott kapták a legjobb adatokat, ahol a lakosság alig több mint tizeden mondott le anyagi okokból a nyaralásról. Szerbiában 36%, Horvátországban 33%, Szlovákiában 29%, Lengyelországban 25%, Csehországban 19%, Ausztriában 18%, Szlovéniában pedig 15% mondta azt, hogy nem fér bele az egyhetes nyaralás.
1: Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte csütörtökön a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása. Elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amelyen a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezték. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. Folytatódik a kánikula, a következő napokban is 37-40 fok közötti értékekre van kilátás, ezért az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben. Egész Szerbiában nagyon magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Augusztus első felében is napos, forró és csapadékmentes idő lesz, a hőmérő helyenként elérheti akkor is a 40 Celsius fokot. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, a városokban trópusi éjszakákra kell számítani. A minimum hőmérséklet 20-24 Celsius fok között alakul, csapadék és némi lehűlés csak augusztus második felében várható. 70 ezer vajdasági magyar itthonmaradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, a program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte, a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint. Egy súlyos daganatos betegséggel küzdő zentai származású lány támogatására kérje a segítőkész embereket, vállalatokat, alapítványokat és szervezeteket a Vajdasági Baráti Egyesület. A VBE tagjai 720 ezer forintot, vagyis több mint 1800 eurót adományoztak a 22 éves Tamás Borbála gyógyítására, de további támogatásra van szükség, az idő pedig sürget. Borbála a legidősebb testvér egy 4 gyermekes családban. A lány orvosai szerint a betegség olyan szakaszba érkezett, amelynek további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenteni, amelynek költsége 100 ezer euró. A család ennek az összegnek a felét, 50 ezer eurót előteremtette, a fennmaradó részt gyűjtésekből igyekeznek pótolni. még nagyjából 13 ezer euró hiányzik. Az idő azonban olyannyira sürget, hogy a kezelés finanszírozásához szükséges összeg előteremtése, erre július 31-ig van lehetőség. A segítségnyújtás részleteit megtalálják a pannonrtv.com oldalon.
0: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint, ahogy már hallhatták, a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
9: Bomax.
10: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
11: A te zenéid.
10: A te rádiód.

0: következő percekben egy olyan rendezvényről beszélgetünk, amely évről évre összehozza a gunarasiakat, a hazalátogatókat, illetve a környékbelieket is. Augusztus 9-én rendezik meg a 21. gunarasi falunapot, a programok pedig igen színesre sikerültek idén is. A részletekről pedig Kovács Viktorral, a gunarasi helyi közösség tanácsadójával beszélgetünk. Szerpusz, üdvözöllek a Panompresszóban.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Hát akkor azzal nyitnék, hogy mit jelent ez a rendezvény lényegében a gunarasiak számára?
1: Mindig azt mondjuk, hogy Gunarasnak ez a legjelentősebb rendezvénye, mert egyrészt erre fektetjük a legtöbb hangsúlyt, illetve a legtöbb szervezet, illetve civil ember is ennek a rendezvénynek a szervezésében vesz részt. Tehát gyakorlatilag minden évben a rendezvények tekintetében Gunarasnak és a környéknek ez a fénypontja. Gyakorlatilag ez egy kétnapos rendezvény szokott lenni. Szombaton a Gazdakör szervez egy szántóversenyt, és másnap van több foglalkozás vasárnap.
0: Mi volt az idei legfontosabb szempont a program összeállításánál?
1: Hát mivel 25. alkalomról beszélünk, ezért próbálkoztunk minél több programot belesülíteni ebbe a két napba. És én azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest valóban ez sikerült. És az elsődleges szempont az mindig az, hogy a gyerekeknek tudjunk biztosítani egy olyan napot, ami akár felejthetetlen lesz a számukra, és mindezt ingyen. Idejében is lesz mini vidámpark a részükre, amit tényleg teljes mértékben ingyenesen tudnak majd használni egész nap. És itt lesznek ugrálóvárak, bungee trampolin, különböző játékok, foglalkozások. És az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez mindig nagyon népszerű szokott lenni, rengeteg gyerek szokott lenni, és arra törekedtünk most is, hogy bővítsük a kínálatot, és ez az idejében is sikerült. Emellett az idejében körülbelül 20 kiállító is lesz, ilyen kézműves tárgyakat fognak kiállítani, árulni, illetve lesz kézműves sör, bor és hamburger, úgyhogy az idejében erre is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy mindenképpen a távolról érkezők is, főleg az este folyamán teljesen maximálisan ki legyenek szolgálva, és jól tudják érezni magukat.
0: Egyébként szerinted egy ilyen rendezvény mennyire szól a szórakozásról, és mennyire inkább a közösségépítésről? Te hogy gondolsz erre a falunapra?
1: Én azt gondolom, hogy ez mind a kettőről szól. Tehát közösségépítés tekintetében azt mondhatom, hogy egyértelműen erről is van szó, mert ugye már reggeli órákban megkezdődnek a programok, és ahogy mondtam is, számos civil szervezet részt vesz a szervezésben, és reggel, amikor a főzőverseny elkezdődik, akkor már 200-300 ember szokott lenni, és nem csak helyiek, hanem más településekről érkezők is. És ilyenkor látható az az előző évek tapasztalatai alapján is, hogy nagyon sokan ezen a falunapon találkoznak évente egyszer, és jó látni azt, hogy ismét barátkoznak, jól érzik magukat, információt cserélnek, tényleg jó a hangulat. Valamint a hagyományozás is nagyon fontos számunkra. A kenyérszentelés is lesz, esti programok lesznek, az iskolásoknak biztosítunk föllépési lehetőséget, és hát este a szórakozás része az pedig az, hogy külföldről érkezik többnyire minden évben egy vendég fellépő. Ez az idejében is így lesz. Egy Republic tribute zenekar fog itt lenni, akiknek Republika a neve, és egy másfél órás élő koncerttel fogják majd szórakoztatni este a vendégeket.
0: Miért pont rájuk esett a választásotok? Miért pont a Republika?
1: Hát az az igazság, hogy financiális okai is vannak, mert azt kell, hogy mondjam, hogyha el lehet árulni ilyen kulisszatitkot, hogy az elmúlt években folyamatosan évről évre sokkal drágábbak a fellépők, és mi, mint kis település, egyre nehezebben tudjuk ezt finanszírozni, és így is támogatóknak köszönhetően tudtuk megvalósítani ezt a csoportnak az elhívását is. Viszont a következő évekre is látható az, hogy egyre nehezebb lesz majd úgymond sztár fellépőket hívni, mert valóban az árak azok egyre magasabbak, és ez valamilyen szinten problémát jelent, viszont eddig az elmúlt években is mindig találtunk megoldást, és én úgy gondolom, hogy a következőben is fogunk megoldást találni. És azt szerint is válogatunk mindig, hogy a környéken élők és a helyiek milyen stílusokat szeretnek, és gyakorlatilag mindig ilyen retro vonalat követünk. 80-as, 90-es évek zenéinek az előadói szoktak általában jönni.
0: Az egy valós probléma, de viszont talán nem ez fogja meghatározni igazából valójában a falunapnak a hangulatát. Engem az érdekel, hogy mennyire érezhető az, hogy ilyenkor sokan hazalátogatnak pont a falunap kedvéért, mert tudják, hogy akkor pont, vagy úgy tervezik épp a szabadságot, hogy akkor a falunap köré szervezik, mert tudják, hogy akkor több emberrel tudnak találkozni.
1: Igen, évek óta augusztus második hétvégén vasárnap van a falunap, ezért valóban akik külföldön élnek, akár Magyarországon, Ausztriában vagy Németországban, nagyon sokan ilyenkor térnek haza a rokonokhoz, és ilyenkor szoktam mondani is, hogy olyan, mintha külföldön lennék, mert rengeteg külföldi rendszámtáblás autót is látunk, hiszen ekkor valóban tényleg hazatérnek a külföldön élők az itt élő családtagokhoz, de azok is, akiknek már családtagja nincsenek itt, viszont van ingatlanuk, és akkor az év ebben az időszakában érkeznek haza, hogy tárnézzenek úgymond az ingatlanokra, és ilyenkor tényleg az az érzése az embernek, hogy sokkal többen vagyunk, és jó látni a régi ismerőseket.
0: Az lenne az utolsó kérdésem, hogy mit üzennél azoknak, akik még gondolkodnak azon, hogy állátogassanak-e Gunarassat, és van-e valami, amit így érdemes előre tudniuk a látogatóknak, parkolás, érkezés, vagy egyéb hasznos info esetleg?
1: A parkolás ez teljesen ingyenes, vasárnap egésznapos programok vannak, és aki tényleg szeretné jól érezni magát, kikapcsolódni, és mindezt kis költségvetéssel maximálisan meg tudja tenni nálunk majd a vasárnapi napon.
0: Viktor, köszönöm szépen az információkat, jó szórakozást kívánok!
1: Köszönjük szépen!
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap a Ludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk, sőt a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

10 óra 38 perc van, a folytatásban hoztam egy programötletet azoknak, akik szeretik a zenét, a filmeket és a filmzenéket, mert hogy a Szabadkai Szimfonikus Zenekar Cinefónia címmel filmzenei koncertet tart ma 20 órai kezdettel a Palicsi nyári színpadon. A csillagos ég alatt felcsendülnek a filmtörténet legismertebb és legkedveltebb dallamai új szimfonikus hangszerelésben, a zenekar gazdag hangzásvilágával úgy megszólaltatva. A közönség ikonikus filmek és sorozatok emlékezetes zenei pillanatait élheti át újra. A koncert karmestere Mikica Jevtić, a szólistaként pedig a kiváló énekesek Nevena Rein és Dusan Sviler lépnek színpadra, akik előadásukkal hát ilyen különleges érzelmi töltetet tudnak adni a filmzenéknek. Az 1000 dináros belépőjegyek a Szabadkai Népszínházi jegypénztárában vásárolhatók meg 17.30 és 19 óra között, jegyfoglalás pedig a 024 557 436-os telefonszámon.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
6: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte csütörtökön a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása. Elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amelyen a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezték. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. Folytatódik a kánikula, a következő napokban is 37-40 fok közötti értékekre van kilátás, ezért az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben. Egész Szerbiában nagyon magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Augusztus első felében is napos, forró és csapadékmentes idő lesz, a hőmérő helyenként elérheti akkor is a 40 Celsius fokot. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, a városokban trópusi éjszakákra kell számítani. A minimum hőmérséklet 20-24 Celsius fok között alakul, csapadék és némi lehűlés csak augusztus második felében várható. 70 ezer vajdasági magyar itthonmaradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, a program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte, a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint. Egy súlyos daganatos betegséggel küzdő zentai származású lány támogatására kérje a segítőkész. embereket, vállalatokat, alapítványokat és szervezeteket a Vajdasági Baráti Egyesület. A VBE tagjai 720 ezer forintot, vagyis több mint 1800 eurót adományoztak a 22 éves Tamás Borbála gyógyítására, de további támogatásra van szükség, az idő pedig sürget. Borbála a legidősebb testvér egy 4 gyermekes családban. A lány orvosai szerint a betegség olyan szakaszba érkezett, amelynek további eredményes kezelése Magyarországon már nem lehetséges. A reményt egy németországi speciális kezelés jelenteni, amelynek költsége 100 ezer euró. A család ennek az összegnek a felét, 50 ezer eurót előteremtette, a fennmaradó részt gyűjtésekből igyekeznek pótolni. Még nagyjából 13 ezer euró hiányzik, az idő azonban olyannyira sürget, hogy a kezelés finanszírozásához szükséges összeg előteremtése, erre július 31-ig van lehetőség. A segítségnyújtás részleteit megtalálják a pannonrtv.com oldalon.
0: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint, ahogy már hallhatták, a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Hallgass napjaink slágereit!
4: És légy tájékozott!
5: Ez a Pannon Rádió.

0: Panorádió, a te hangod a hétvégén. Orom ismét megtelik élettel, hiszen augusztus 1-én rendezik meg az Oromiak nagyvilág találkozóját és a Sörfesztivált. A szervezők egésznapos programmal készülnek, és ez a rendezvény jóval több, mint egy fesztivál vagy mint egy falunap, alkalom arra, hogy a világ különböző pontjain élő oromiak újra tudjanak egymással találkozni. A részletekről beszélgetünk most Erdélyi Olivérrel, az Oromi helyi közösség elnökével. Szerbusz, üdvözöllek a Panorádióban.
1: Sziasztok, üdvözöllek én is benneteket.
0: Nos, hát ugye immár 9. alkalommal rendeztétek meg a világ találkozót. Hogyan indult egyébként ez a kezdeményezés, és mi volt az eredeti célja? Tehát egy picit most tekintsünk vissza a kezdetekre.
1: Igen, az alap ötlet ugye a világ találkozónak a megszervezésére onnan indult, ugye, hogy szeretnénk volna egy olyan rendezvényt kitalálni és megvalósítani, ahol az elszármazottakat haza tudjuk hívni, akár egy vagy két napos programokkal ellátva, és innen jött maga az ötlet, hogy legyen ez akkor az Oromiak nagy világ találkozója, ami mondhatni úgy, hogy már a kezdetekben is eredményes volt, mert tényleg sok elszármazott személy hazajött ezen a napon.
0: Mit jelent ez a rendezvény konkrétan Orom számára?
1: Orom nekünk ugye ez nagyon fontos olyan szinten, ugye hogy sajnos az elvándorlás Oromot is, mint a többi falvat is érintette, ezért az a nap, amikor próbáltunk úgymond egy olyan napot megvalósítani, amelyik programokkal van ellátva, emiatt is ugye fontos volt az, hogy már egy egész napos rendezvényt tudjunk kínálni azoknak, akik tényleg haza szeretnének jönni, mivel akik a szabadságot is próbálták ehhez időzíteni, illetve a hazalátogatásukat nem csak ugye erre napra, de akkor próbálják ugye összekötni, hogy pár nappal előtte és pár nappal még utána is itthon tudjanak maradni a családdal, rokonokkal, ugye tudjanak találkozni. Fontos nekünk ez, hogy ilyenkor tényleg megmutatjuk azt, hogy függetlenül attól, hogy egy kis közösség vagyunk, mégis egy élő közösség, ugye, aki össze tud fogni, és meg tudjuk valósítani azt, hogy valóban ide ezen a napon több ezer mondhatni, ugye, mivel volt olyan év, amikor több mint 4000 ide látogató volt. Persze természetesen ez nem csak a belszármazottak voltak, hanem több ugye itt élő, illetve a környékbeli településekről is jöttek erre a napra.
0: Akkor a számok azt mutatják, hogy ez jó ötlet volt, és igazán van szükség erre. Úgy láttam, hogy az idei program rendkívül változatos és színes. Mely eseményeket emelnéd ki így különösképpen? Mesélj nekünk egy kicsit a programokról.
1: Igen, annyit hozzáfűznék még, ugye, hogy ez a 9. világtalálkozó, és már az 5. sörfesztivál. Ugye annól, mikor ugye elkezdtük a sörfesztivált, tehát ott volt egy ilyen javaslat, hogy vajon hogyan is lehetne végeztető bővíteni világtalálkozót színesebbé tenni, és akkor jöttünk arra az ötletre, hogy akkor legyen egy sörfesztivál is, tehát ne csak ez a családias hangulatú, beszélgetős, lágyabb hangvételű rendezvény, hanem akkor egy fesztivált is próbáljunk valahogy belevonni. Annál ezt el is kezdtük, ugye az első nap volt az Oromiak világ találkozója, a másik nap a Sörfesztivál, és ezt az idejében, ahogy tovább is már egy napra tettük, sokkal praktikusabb volt ez így, sokkal színesebb programot tudunk így kínálni egy egész napra, tehát kezdődve a világtalálkozóval és folytatva a Sörfesztiválon. Maga az egész rendezvény, ugye az Oromi Arany János Általános Iskola udvarában és a mellett található kis erdőben kerül megrendezésre. Maga a rendezvény 2 órakor kezdődik, ekkor kezdődik a kis erdőben a főzőverseny, ahol ugye tudnak bográsban és rostonsülteket is készíteni, és akkor ezek lesznek ugye este 7 órakor az eredmény hirdetéskor értékelve. A napnak ugye az alapkoncepciója az, hogy a gyerekprogramokat próbáltuk minél színesebbre megvalósítani. Ezek 4 órakor fognak kezdődni, és este 7 óráig fognak tartani. Itten idén a Nanny to Go-val fogunk a programokat színesebbé tenni, illetve a 5 órakor a Falu Kompánia 20 gyerek zenés táncos mesejáték lesz az, ami szórakoztatja ugye a gyerekeket. Ez főleg ugye óvodás és kisiskolás gyerekek számára van előlátva. Természetesen ez idő alatt még 3 órakor az oldtimer járműek kiállítás is megtalálható lesz az iskola udvarban, illetve a focipályán. Ugyanis idén több mint 100 jármű lesz kiállítva, tehát idén van a legtöbb jelentkező az oldtimerek részéről is. 16 órakor az iskola előcsarnokában lesz egy kiállítás, az Oromi helyi közösség térségének keresztje is keresztjei az állítottak fényképével és a történetével lesz a kiállítás, ugye itt nem lehet ezekről megtudni többet, és délután ugye kezdődik maga a sörfesztivál, ez 5 órakor fog kezdődni, mégpedig sörös verseny lesz felnőttek részére, ugye. Itt van ügyességi játékok, mint a sörpong vagy sörigó verseny, vagy mondhatjuk ugye a kriglitartó versenyt is. Ezekben az eddigiek alapján mindig több megmérettető volt, és egy tényleg szórakoztató fiatalok számára pedig egy jó kihívás, és érdekes maga ugye ez a verseny. Utána 7 óra 45 perckor van az ünnepélyes megnyitó, és ezután pedig a szórakozásért a főszerep, ugyanis 20 órától a Zeri Dánosz zenekar fogja szórakoztatni a jelenlevőket, és 22 óra 30-tól pedig a Perpetuum Mobile lesz az, aki a jó hangulatért felelős.
0: Térünk egy kicsit rá a sörös ügyességi versenyekre, mert biztosan jó hangulatot teremtenek már, mert érdekes volt hallani is, hogy miket találtatok ki. Mire számíthatnak a résztvevők?
1: Maga ugye a versenyek kapcsán ugye a sörpong olyan kétszemélyes csapatokban lesznek osztva, hogy a résztvevők, és ugye kieséses verseny zajlik, ahol ugye a végsőben már csak két csapat fog maradni, ugye, és a győztesek pedig kisebb ajándékokkal fognak gazdagodni, ugye ezt próbáltuk olyan szinten, hogy a helyi kirakodó vásárban ugye a megtalálható kellékekből ugye összerakni ezeket magát a nyereményeket, ugye ez mindenkinek úgy van, még egy plusz emlék fog maradni az Ormiák Sörfesztiválról, valamint ugye a sörigó verseny, itt ugye a fiatalok mondhatni, úgyhogy már készülnek, előre gyúrnak erre sörigó versenyre, tehát valakinek ez már csak szórakozásból, valaki pedig tényleg komolyan veszi, és komolyan mondja, hogy napokig tud erre készülni, hogy milyen technikával hogy iszák a sört, tehát van, aki szórakozásból próbálja meg magát a versenyt, van, aki tényleg ez komoly kihívásként tekint erre a versenyre, ugyanez vonatkozik a kriglitartó versenyre is. Tavaly nyertesünk is említette, hogy erre gyakorolt, persze nem kriglit tartott, de ugye különböző súlyokkal próbált erre gyakorolni, hogy hogyan tud minél jobban felkészülni erre ezekre az ügyességi versenyekre.
0: Hát valóban komolyan veszik a versenyzők azért ezt a játékot, azért ez érdekes. Még egy kérdésem maradt hozzád, mit üzenél azoknak, akik még esetleg nem jártak Orommon, de a hétvégére keresnek programot, meg van-e valami, amire így külön felhívnád a figyelmet a látogatókra, gondolok itt, hogy mikor érdemes érkezni, mit kell vinni?
1: Igen, persze még annyira, ugye kibővíteném a gyerekprogramoknál, ugye nem mondtam, hogy tehát az ügyességi játékok mellett arcfestés, trambulin és lovaskocsikázás is várja ugye az ide látogatókat, és nem csak a gyerekekről, ugye nem, hogy minden ide látogatóra vonatkozik az, hogy az egész napi rendezvény ugye ingyenes, tehát hogy a gyerekprogramokra nem kell semmilyen jellegű összeget fizetni, ugye, tehát teljes semmi ingyenes programról van szó. Az ide látogatókat, hát 2 óra után ugye kezdődik a főzőverseny, de 3 órától már az all-timer járműnek kiállításra kerülnek, úgyhogy 3 órától már szívesen várunk mindenkit, és akkor folyamatosan fognak a programok egymás után következni, tehát aki 3 óra után érkezik, az már unatkozni nem fog tudni a világtalálkozásfesztiválunkon.
0: Olivier, nagyon szépen köszönöm az információkat, jó szórakozást, és nagy létszámot kívánok nektek idénre is.
1: Én köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk a holnapi rendezvényünkre.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Panorádió. A te rádiód. A te hangod. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

11 óra 33 perc van. A folytatásban hoztam egy érdekes témát, vagy egy olyan témát, amin lehet egy kicsit elgondolkodni. Például gondolkodtatok-e azon, hogy melyik sportra költünk a leginkább, mert hogy ez érdekelte a kutatókat, vagyis készült egy kimutatás lényegében ebben a témában. És hát kiderült, hogy lendületben van a sport és szabadidős termékek online piaca, főként Magyarországon. Az idei évben várhatóan egyébként még 10-15%-kal nőni fog a forgalom. A legaktívabb vásárlók 30 és 60 év közötti korosztályból kerültek ki, akik egyre nagyobb összeget fordítanak az egészségükre, a sportra, illetve az aktív kikapcsolódásra. Ez most csak én mondom, hogy amúgy alapból észrevehető úgy globálisan, hogy sokkal egészségtudatosabbak vagyunk, és sokkal többet költünk az egészségünkre, mert hát valószínűleg rájöttünk arra, hogy sokkal jobb érzés egészségesnek lenni, meg így könnyebb átlendülni a mindennapokon. Na de visszatérve egy kicsit az adatokra, az online értékesítési adatok szerint a legkeresettebb termékek továbbra is az elektromos rollerek, amelyek a kategória forgalmának több mint egy negyedét adják. Szorosan mögöttük következnek az elektromos kerékpárok, de a hagyományos biciklik, különösen a hegyi kerékpárok iránt is nagyon élénk a kereslet. Emellett egyre többen vásárolnak alkatrészeket, illetve kiegészítőket is. Nem csak a klasszikus sporteszközök fogynak jól, egyébként az elmúlt egy évben robbanásszerűen nőtt a padelütők, a pilates szőnyegek, illetve a bordásfalak iránti érdeklődés. Na mondjuk, ha valaki megkérdezte volna, akkor a bordásfal biztos nem jutott volna az eszembe, de hát mást mondanak az eladási adatok. Miközben egyébként a teniszhez, a falmászáshoz és a kosárlabdához, valamint a vízisíhez és a wakeboardhoz kapcsolódó felszerelések forgalma is nagyon emelkedett, tehát ez is egy érdekesség. A nyári hónapok egyik legnagyobb slágerek egyébként továbbra is a szabdeszka, az otthoni edzés sem ment ki még mindig a divatból, bár a koronavírus járvány óta ugye eltelt néhány év, a fitness eszközök iránt továbbra is jelentős a kereslet, tehát jó, hogyha van otthon egy futópad, vagy bármilyenféle kardiógép, különféle táplálék kiegészítők, például fehérjeporok ma is egyébként nagyon népszerűek, és egyre többen választanak prémium kategóriás ismert márkájú termékeket, különösen akkor, hogyha ugye akciósan lehet hozzájutni. Emellett felértékelődtek a kényelmi szolgáltatások is, például sokan keresik a hosszabb garanciát, a rugalmas fizetési lehetőségeket, illetve összeszerelve a házhoz szállított sporteszközöket, ugye ez most inkább csak a vásárlási szokásainkat mutatja. A digitális megoldások is egyre nagyobb szerepet játszanak, például az, hogy az online áruházak már ugye olyan funkciót is kínálnak, amelyek segítenek kiválasztani a megfelelő méretű kerékpárt, leginkább megfelelő modellt, vagy éppen a szükséges felszerelést, így a vásárlók könnyebben hozhatnak megalapozott döntést. Szóval lényegében az online én legalábbis ezt szűröm le ebből, hogy az online vásárlások korszakát éljük, és különösen örülök annak, hogy ezek az online weboldalak sokat fejlődnek, mert tényleg fejlődnek a mérettáblázatokat is, meg sokkal több leírás van, ami segíti a vásárlót a vásárlásban, úgyhogy ennek külön örülök. Ti hogy álltok ezzel? Mi volt az utolsó sporteszköz, amit vettetek? Szoktatok egyáltalán sporteszközöket venni? 0636216605.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

11 óra 44 perckor hoztam egy érdekes utazós témát, ugye, hogyha nyár van, akkor valahogy jobban nyitunk az utazásra, vagyis nem is nyitunk, hanem akkor van időnk rá. És képzeljétek, meg vannak a világ legszebb épületei. Erről lesz szó most az elkövetkező néhány percben. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy építészeti csoda, akkor hát mi jut eszünkbe mindig, például a Colosseum, vagy a Sydney Opera ház. Pedig a világ tele van olyan épületekkel, amelyek önmagukban is szerintem megérnek egy utazást. Hát lényegében erre hívja fel a figyelmet a Roadster friss válogatása is. A lista azokat az ikonikus épületeket gyűjti össze, amelyek nem csak gyönyörűek, hanem egy-egy korszakot, kultúrát vagy mérnöki teljesítményt is szimbolizálnak. Vannak köztük évszázados katedrálisok, paloták, modern mesterművek is. A közös bennük az, hogy nem egyszerű látványosságok, hanem inkább ilyen történetet mesélnek, és gyakran egy egész város hangulatát képesek meghatározni. Az idei válogatás egyébként egy váratlan helyszínt is kiemelt, ez pedig a londoni Barbican, amely második helyet szerezte meg, India legismertebb emlékműve a Taj Mahal mögött. A Barbican szereplése önmagában is figyelemre méltó, azért, mert egy nem egy hagyományos értelembe vett szép épületről van szó, hanem egy markáns, ilyen brutalista együttesről, ami egyszerre igazából kulturális központ is, meg lakónegyed is, meg látványosság is, és hát éppen ezek emelhették a lista élmezőnyében, hogy különleges. A londoni hely ráadásul egyébként nem csak építészeti szempontból fontos, hanem rendkívül népszerű is, mert hogy évente több mint 1 millió látogatót fogad, és ingyenesen látogatható. A lista élén tehát akkor Taj Mahal végzett, ez pedig azért nem meglepő. A harmadik helyet az izlandi Hallgrímskirkja, remélem, hogy jól ejtettem a nevét, na, ez került a harmadik helyre. A 73 méter magas templom nem csak vallási térként működik, hanem még kilátó is. Érdekesség, hogy a norvégiai Twist a 12. helyen végzett, ez az épület egyszerre művészeti galéria és híd is. Vannak itt még nagyon szép épületek, szóval én ebből a listából azt szúrom le, hogyha utazást tervezünk, akkor talán érdemes a látnivalók listáját mindenképpen átböngészni, és nem csak ezt, hanem inkább az ikonikus épületeket is így felírni a bakancslistákra, mert hogy lehet, hogy néha egy egyetlen épületért is megéri utazni.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor, ma híradó témáiból. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában. A szerb kormány folyamatosan felügyeli a helyzetet, és megpróbálnak hatékonyan reagálni a kialakult eseményekre. A nyári asszály nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vadgazdálkodást és a bácskai vadállomány vízellátását is súlyosan érinti. Az erős vajdasági magyar érdekképviselet fontosságáról is beszélt a Szabadkai Magyar Rádióban Juhász Bálint, a tartományi képviselő az elnöke. Jönnek a részletek. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm-t, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a bezdáni szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már leállt. A gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vizei közvállalat sürgős mederkotrásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatornarendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, ha a Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása, elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amely a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezte. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. A nyári asszály nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vadgazdálkodást és a bácskai vadállomány vízellátását is súlyosan érinti. Vajdaság számos pontján kiszáradt tavak és folyómedrek jelzik, a vízhiányt pedig eleve kevés természetes vízforrás található a térségben. Topolyán a tó még mindig kedvező élőhely a vadak számára, Bácskaszentmihályfalván pedig új, fenntartható megoldással segítik az állatok vízellátását. Halász Zoltán riportja.
2: Bár a topolyai Betyárvölgy vízszintje az elmúlt években jelentősen csökkent, a tó továbbra is fontos vízforrás a vadon élő állatok számára. A kialakult szigetek több madárfajnak is biztonságos költőhelyet biztosítanak. Sihelnik József, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára a mesterséges itatók fenntartásának fontosságára is felhívja a figyelmet.
3: Viszont a víz az nélkülözhetetlen számukra is, tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy itatóhelyek fenntartása az mindenféleképp nagyon fontos, és még ami nagyon fontos, az elhelyezkedéséből kifolyólag, de a vízcsere, tehát az igyekezni kell azért, hogy néhány naposnál legyen idősebb víz, mert hát ezekben nagy melegekben az nyilván nagyon gyorsan egy posvánnyá válik, ami nem megfelelő ivóvizet biztosít az állatok számára, úgy a nagyobbaknak, mint a kisebbeknek, és természetesen, hogyha ilyen jó itatóhelyek vannak, az nyilván nem csak a vadászatú vadfajok számára fontos és jelentős hely, oda jár nyilván akkor egy sor madárfa is.
2: A tartós szárazság miatt a Bácskaszentmihályfalvi Fácán Vadász Egyesület egy fenntartható itatókút kialakításával segíti a vadon élő állatok vízellátását. A kutak szivattyúit napelemek működtetik, így folyamatos a vízellátás. A jövőben további itatókat alakítanának ki, és fák ültetésével árnyékot is biztosítanának. Nemes Károly, a Bácskaszentmihályfalvi Fácán Vadász Egyesület titkára.
4: Érezhetően a talajvíz nagyon lecsökkent, felszínvizeink egyébként nincsenek, és akkor hát az első ötlet az volt, hogy úgy kellene ezt megoldani, hogy kutakat furattunk, és akkor autóval, utánfutóval vittünk ki kompresszort, levegőt pumpáltunk bele, az kinyomta a vizet, és akkor ilyen betonmedencékben ezt tároltuk. Ezt hetente meg kellett ismételni, és jelentős anyagi vonzata volt neki. És akkor az elnökünk jó voltából, aki Magyarországon látott egy ilyen megoldást, mi is kialakítottunk most 6 kutat fúrattunk, és napelemet szereltünk fel, napelem működteti három fázisú vízpumpákat, és a vízpumpa pumpája a vizet a mögöttünk látható kis tóba.
2: A kutak létrehozását azért tartották kiemelten fontosnak, mert az elmúlt években megfeleződött az őzállomány. Az aszály következtében eltűntek a kapitális bakok, a 2024-es rendkívüli szárazságban pedig sok őzgida sem élte túl. Kuruc Árpád, a Bácskosútfalvi Fálcánvadász Egyesület tagja.
0: Hogyha mondjuk télen van egy nagy hó vagy nagy fagy, akkor ugye muszáj etetni, de viszont a nyári hónapok sokkal tovább tartanak. Tehát ezek a kritikus nyári aszályok, amikor megszűnik reggel a harmat, az utak mentén elszáradnak a fűfélék, nincsenek lédús ételek az állatok számára, ezek szerintem sokkal kritikusabbak, mint a téli hónapok.
2: Kuruc Árpád elmondta, hogy a vaditatók működését a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem felügyeletében tudományosan is vizsgálják. A cél, hogy a tapasztalatok alapján más aszály sújtotta területeken is alkalmazható megoldásokat dolgozzanak ki.
1: A vajdasági magyar közösség gazdasági megerősödéséről, politikai érdeképviseletéről és a közösség élet fontosságáról beszélt Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában. A tartományi képviselőház elnöke szerint a közösség erejének megőrzéséhez elengedhetetlen a tartományi és a köztársasági szintű erős politikai érdeképviselet. Vágó Krisztina a mikrofonnál.
5: 70 ezer vajdasági magyar itthon maradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke kifejtette, a számok is bizonyítják, hogy mindez nem kevesek kiváltsága.
6: Nem 4 vagy néhány tucat, hanem 16.074 nyertes projekten keresztül kell nézni a gazdaságfejlesztési programnak az eredményeit. Ez közel 10.000 egyedi, egyéni nyertes pályázóhoz kötődik, ami azt gondolom, hogy egy óriási szám, és itt már le is számoltunk azzal a mítosszal, hogy kevesek kiváltsága volt ez a program, hogy csak a VMS-hez köthetőek pályázhattak és kaptak támogatást. Azt gondolom, hogy ezek a számok önmagában erről beszélnek.
5: A politikus kifejtette, hogy kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösségnek legyen tartományi és köztársasági szintű érdekképviselete. Juhász Bálint szerint ugyanis kizárólag így lehet sikeresen képviselni a vajdasági magyarság érdekeit és megvalósítani a közösség számára fontos projekteket.
6: A vajdasági magyar közösség politikai erejét azt itt Vajdaságban, Szerbiában kovácsolják. Az érdekérvényesítő képesség az azon múlik, hogy a belgrádi parlamentben vannak-e képviselők, van-e kormányzati szerepvállalás, együttműködés. Tartományi kormányban akkor tudunk a fejlesztésekről tárgyalni, hogyha kormányzati szerepet vállalunk, hogyha parlamentben erős frakciónk van, és nagyon fontos, látjuk azt, hogy mi a különbség, hogyha polgármesterünk van egy önkormányzatban, vagy hogyha be tudnak kopogni szórványban az emberek az önkormányzatokba, és ügyeket tudnak intézni, az mit jelent? Ez a vajdasági magyar közösség ereje, erre kell nagyon vigyáznunk.
5: A nyári közösségi eseményekről szólva a tartományi képviselőház elnöke kifejtette, hogy a sok népes rendezvény is bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösség él és élni akar. A legfontosabb kérdés szavai szerint mégis az, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobb legyen vajdaságban magyarnak lenni.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
7: Időjárás.
8: Szabadkán pillanatnyilag 34 fok van, de lesz ennél melegebb, és a várható csúcsértékek a 37 fokot is elérhetik. Verőfényes napsütésre készülhetünk, csapadék nem valószínű.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
14: Bomax.
15: Bomax. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: Programajánló.
7: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638 508 404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024 712 403-as és a 0638 721 883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerúttartás, kubicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió.

12 óra 29 perc van a folytatásban, hoztam egy érdekességet a nagyvilágból. Hát nem csak Haaland nyert a világbajnokságon, hanem képzeljétek, óriási lendületet és kapott ezzel Norvégia turizmusa. Mert hogy elég egy sikeres világbajnokság ahhoz, hogy az ország turisták ezreit, százezreit csábítsa magához, ez a kérdés vetődött fel, és hát Norvégia konkrétan a példája annak, hogy vagyis arra lehet következtetni, hogy igen, így van, mert hogy a skandináv ország válogatottjának a remek szereplése után látványosan megugrott az ország iránti érdeklődés, ami már nem csak az internetes keresésekben, hanem az utazási foglalásokban is megmutatkozik. A Google Trends adatai szerint többszörösére nőtt a Norvégia kulcsszóra való keresések száma, de a repülőjegy foglaló oldalok jelentős emelkedése is emelkedést tapasztaltak, ugye a Norvégiába irányuló járatok iránti érdeklődés tekintetében. Az Airbnb statisztikai szerint 15%-kal emelkedtek a szálláskeresések, és hát a jelenség egyik legfontosabb mozgató rugója éppen az Erling Haaland volt. A világsztár támadó a torna idején közel 32 millió új követőt szerzett az Instagramon, erről be is számoltunk. Ugye a szakértők szerint nem csak a pályán nyújtott teljesítménye, hanem közvetlen a stílusa is hozzájárult ugye a sikeréhez globálisan. A válogatott mindennapjairól készült rövid videókat, milliókat ért el a közösségi médiában, és hát nem csak Haaland, hanem a norvég drukkerek is hódítottak az interneten. A stadionokban bemutatott, ugye ez a közös evezős szurkolás, erről is meséltünk, ez így a videó az egy pár nap alatt bejárt az egész világot, milliós megtekintést kaptak a közösségi oldalakon, és hát a norvég válogatott arculatában alkalmazott ezek a viking motivumok, akkor ez az evezés, akkor a rúnákat idéző messzámok, és talán ez az egységes vizuális megjelenés is csak még jobban tovább erősítette az ország imádzsát. Úgyhogy akkor lényegében teljesen érdekes az, hogy egy sikeres sportoló mit tud adni egy adott országnak.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

12 óra 44 perc van, hoztam nektek egy közérdekű infót, elkezdődött a Majsai úti körforgalom kiépítése Szabadkán. A munkálatok idejére lezárták az utat a közlekedési jelző lámpák irányításával. Részletesen azonban továbbra is lehetséges arra közlekedni. A munkálatok a bejelentések szerint szeptember 26-áig tartanak majd. Az eredeti elképzelés szerint a körforgalom egy időben épült volna meg a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításával és a Majsai híd újjáépítésével, de végül a beruházás akkor nem valósult meg. Ez év júniusában a városvezetés bejelentette, hogy sikerült rendezni a szükséges jogi, illetve műszaki feltételeket, így elkezdődött a körforgalom kiépítése. Mint ismeretes, egy 45 méter átmérőjű 6,5 méter szélességű körforgalom épül köztársasági költségvetési forrásokból. A projektben gyalogos, illetve kerékpáros átkelők is szerepelnek. A munkálatok miatt egyébként a 3-as és a 13-as autóbuszok útvonala is megváltozott. Az erről szóló tájékoztatást a pannonrtv.com-ra kattintva megtaláljátok.

Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod. Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

0: turn to dust all that I adore.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
1: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor, következnek a hírek. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért Vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm-t, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Bezdáni szivattyú állomás, ami Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már leállt. A Gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vizei közvállalat sürgős mederkotrásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatornarendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, ha a Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Szerbia nagy részén veszélybe került a vízellátó rendszer, közölte a szerb miniszterelnök. Gyuro Macut kiemelte, elengedhetetlen az intézkedések és a cselekvési határidők meghatározása, elsősorban a polgárok biztonsága, valamint az ipar és az ivóvíz biztosítása érdekében. A kormányfő kezdeményezésére tegnap tartotta meg ülését a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara, amelyen a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta helyzetet elemezték. Macut kiemelte, a szituáció azonnali állami fellépést igényel, a rendszer működésének megóvása érdekében. Hozzátette, az illetékesek folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és ennek megfelelően kell reagálniuk. 70 ezer vajdasági magyar itthon maradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselő az elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, a program eredményei több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte, a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar, ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a Szarajevói Bíróság azt 31 éves lengyel férfit, akit Bosznia-Hercegovina déli részén található Medjugorjei Mária kegyhely megrongálásával gyanúsítanak. Bartolomé Krakowiak Vladimirt kedden vették őrizetben néhány órával azt követően, hogy a gyanú szerint több rongálást követett el az arándok helyen. Az ügyészség szerint a gyanúsított sértő feliratokkal rongálta meg a jelenések dombján álló Mária szobrot, majd felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. A szobor arcát és kezeit fekete festékkel kente be, a talapzatára pedig azt írta, szoknyás ördög, amennyiben bűnösnek találják, akár 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Az ügyészség közlése szerint a férfi 2 hónappal ezelőtt érkezett Bosznia-Hercegovinába, és tettét előre eltervezte.
1: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen leülni a levegő. A legmelegebb időszakok augusztus 5-e és 8-a között várhatóak.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: 13 óra 14 perc van. Hoztam nektek egy nagyon érdekes témát így a műsor utolsó részében. Ugye a fesztivál szezon közepén újra fellángolt az egyik legnagyobb vita az elektronikus zenei világban. Vajon tényleg élőben kevernek a lemezlovasok, a DJ-k, vagy sokszor csak így elindítanak egy előre elkészített szettet? Ugye kívülállóként ezt így nehéz elképzelni, meg belelátni, csak azt látjuk, hogy ott van a DJ a pult mögött, és valamit így nagyon beleéli magát, nyomkodja, csúsztatja, na, tehát jól néz ki, de hát egy kívülálló ebbe ugye nem tud belelátni. És hát egyébként a témát David Guetta is, nem más, mint David Guetta hozta újra előre, aki egy interjúban természetesen egyértelműen cáfolta azt, hogy valaha teljesen előre rögzített műsort játszott volna. Azt ugyanakkor elismerte David, hogy a mai látványos fesztivál sok rengeteg előkészületet, illetve pontos tervezést is igényelnek, hiszen ugye a fénytechnika, a pirotechnika, a vizuális elemek is a zenéhez igazodnak. Na de hol van a határ? Az alaposan felkészülés, illetve hát mondjuk így durván fogalmazva a play gomb megnyomása között. Erről beszélgetünk most kolléganőmmel, Szlacki Csillával, aki maga is lemezlovas, és hát belülről sokkal jobban ismeri ezt a világot. Szia!
1: Szia, Melli, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát ez egy izgalmas téma, szerintem sokaknak szürke zóna, a kívülállóknak. Kezdjük az alapoknál. Sokak fejében még mindig az él, hogy a lemezlovas az folyamatosan improvizál. Valóban mennyire előre megtervezett egy fesztivál szett?
1: Az, hogy most egy fesztiválszetről van szó, vagy tehát, hogy tegyünk itt azért tisztában egy dolgot, hogy az, hogy most valaki fesztiválra készül, szerintem itt kizárólag ebben az esetben max a stílus az, ami egy picikét másabb az én tapasztalataimból kiindulva. Hogy mennyire rögzített előre egy szett, az igazából, mondjuk így, hogy DJ-knél etikai kérdés, tehát, hogy ha valakinek például nincs ideje felkészülni egy fesztivál fellépésre, mondjuk ugye most itt gondoljunk a világsztár DJ-kre, tehát azokra, akik, és ez abszolút nem hoax, hogy úgy készülnek ezek a DJ-k, hogy egy nap több fellépésük is van különböző helyszíneken, és ez nagyon-nagyon fárasztó. Most itt egy picikét ez úgy tűnhet, hogy én tehát azoknak az oldalára adom a pluszpontot, vagy azok az oldalára állok, akik előre felveszik a szetteket, de vannak bizonyos esetek, amikor talán elkerülhetetlen, habár ugye, mint említettem, ez inkább etikai kérdés, tehát különbséget kell tenni, hogy most én előre felkészítek egy, mondjuk így egy mappányi zenét, hogy 20-30 track, és ebből válogatok. Tehát most, ha így nézzük, akkor ez is már egy felkészülés, mert ugye az van, hogy ugye most már pendrive-ról, ugye USB-ről töltjük be ezeket a zenéket, és hát ugye ott csak a tárhely a limit, tehát igazából az van, hogy tulajdonképpen több száz vagy ezer zene is lehet egy ilyen USB-n is, az a kreativitás, amikor neked ez van, tehát adott, hogy tudj improvizálni. Az, hogy előre egy szettet felvesznek, tehát szó szerint azt jelenti, hogy rögzítik otthon a stúdióban, az első zeneszámtól az utolsóig, tehát hogy most mondjak valamit, egy és fél órányi szettet, tehát hogy ilyennel valaki odaálljon egy fesztiválra, hát mondjuk én el tudom képzelni, és valószínűleg nem azért, mert az a világsztár DJ lusta vagy ne értene hozzá, hanem valószínűsítem, hogy inkább az időlimit. Tehát az, hogy mondjuk egy nap több helyszínen is van.
0: De ezt etikusnak tartod egyébként?
1: Hát nem, mert igazából most akkor itt egy picikét a mélyebbre nyúlnák ebbe a témába, hogy ugye ez már a nem azt mondom, hogy általában a menedzsment hibája az, hogy most egy DJ-nek mennyi fellépést gyűr be egy napjába, de ugye hát ez itt ugye a befolyó pénzösszegről szól, és ez már inkább tehát azt mondom, hogy ez már az etikai kérdést kimeríti, tehát hogy ez itt probléma, hogy egy DJ tulajdonképpen, tehát olyan, mint egy világsztár, egy énekesnő, egy popénekes vagy popénekesnő.
0: Ne csavarjuk ki.
1: Így van, tehát hogy tulajdonképpen nem nézi azt, hogy neked emberileg mi a limited, és én már hallottam, sőt olvastam is ilyen esetekről, hogy tehát nem kell szerintem messzire menni, ahol egyik pillanatról a másikra mondjuk, nem tudom, tehát hogy rosszul lesz egy DJ a fellépés alatt, vagy ne adj Isten, tehát hogy olyan egészségügyi helyzetbe kerül, ami azért megkérdőjelezi azt, hogy hát ezt így tovább nem kellene csinálni. Tehát emberek vagyunk, akármennyire is hajlamosak vagyunk Isten komplexussal élni, hogy mi majd többet tudunk, meg majd meghaladjuk saját magunkat, nagyon oda kell figyelni, mert nem csak mentálisan és fizikailag is nagyon megterhelő egy nap több helyszínen akár fellépni, sőt, úgyhogy 3 egymás után levő nap más helyszíneken lenni, mondjuk én ilyet már megéltem is, hát hozzátenném, hogy a 20-as éveimben, amit mondjuk, hogy bírtam, és nem, jelen esetben már nem bírnám.
0: Egyébként azon gondolkodom, hogy azért a közönség azt is elvárja, sőt, nagyon fontosnak is tartja azt, hogy meglegyen az a kapcsolat a közönség és a DJ között. Ugye visszatérve egy kicsit még David Guettára, ő azt nyilatkozta, hogy ő sosem játszott teljesen előre felvett szettet, de szokott felkészülni a fellépésekre. Szerinted majd világsztár mennyire tud így spontán reagálni a közönségre egy nagy színpadon? Ugye mennyire lehet velük kapcsolatot teremteni?
1: Igen, ugye a világsztároknak van egy nagyon jó ütőkártyájuk az, hogy irgalmatlan nagy követőtáboruk van. Uh-huh. Na most az kell, tehát ez egy igazából csak pszichológiája ennek az influencer sztárságnak, hogy a követői téged nagyon jól ismernek, tehát tulajdonképpen profilozva vagy. Tudják, hogy amit te megosztasz, az teljesen őszinte, tehát hogy tisztában vannak azzal például, hogy most ha azt osztod meg, hogy mit csinálsz egy nap, tudják, hogy ez egy profil rólad, hogy te ezt csinálod. Ugyanez a DJ-knél, hogy ők amit megosztanak, tehát egy DJ mixet, egy élőben felvett mixet, milyen zeneszámokat mixelnek, mi jellemző rájuk, tehát a közönség idomítva van erre. Tehát, hogy mi tulajdonképpen, amit fogyasztunk, ugye zeneileg most itt ez a fő témánk, tehát itt tudjuk, hogy akit szeretünk, az mit játszik. Tehát ilyen formán a DJ-nek, egy világsztárnak ennyi előnye van, hogy hát úgy is tudják, hogy én ezt és ezt a tracket beszoktam dobni, vagy mondjuk 3 évvel ezelőtti szettembe bedobtam, mert egy nagyon jó ütőkártyája, vagy egy saját mondjuk úgy, hogy világhíres zeneszáma, és igazából nem azt mondom, hogy nem tudnak ezáltal improvizálni, de szerintem nagyon kicsi a lehetőség ilyen formán, tehát ők nem, hogy mondjam, tehát nem haladnak meg olyan korlátokat, hogy most más az, hogy én 100 embernek bemerek keverni egy olyan zeneszámot, amit tudom, hogy 8 évvel ezelőtt mondjuk nagyon nagy sláger volt, tehát nem biztos, hogy az ugyanolyan ütős lesz, mint ha David Guetta adná le. Tehát itt a név és a világ hírnév képes egy olyan zeneszámot visszahozni akár 10 évvel ezelőtről, hogy újból sláger lesz, csak azért, mert ő játszott a szettjében.
0: Értem, meg az is egyértelmű, hogy ugye egy adott lemezlovasnak mennyire fontos ez a saját brandépítés is, ez nagyon nagy elvárás így 2026-ban. Ami engem nagyon érdekel, vagy amit így nem tudok átlátni, az az, hogy a fesztiválokon ugye van a fénysó, a lézer, a pirotechnika, és ezek mind másodpercre pontosan össze vannak hangolva a zenével. Ez mennyire köti meg a DJ-nek a kezét?
1: Ugye akár együttesről beszélünk, akár egy DJ-ről, tehát mivel én már most a Idestoba több mint egy éve, ugye mondjuk úgy, hogy a színpad mögött dolgozom, tehát ott is, tehát nem csak az, hogy most a fellépésem van, akkor már annyival előnyösebb, hogy ha fellépek, akkor tudom, hogy milyen hang és fénytechnika van körülöttem. És igazából mindig van egy előre megbeszélt, mondjuk így technikai egyeztetés, ami azt mondja magába, hogy igazából a fény, a vizuál, tehát most itt beszéljünk akár egy háttér vizuál élményről, vagy valamilyen háttér dekorációról, most ez teljesen mindegy, hogy most egy LED fal esetében, vagy csak valami dekoráció, teljesen mindegy, minden pontosan előre meg van beszélve, tehát hogy mondjuk egy, hogy a DJ, hogyha nem tudja, hogy mire számíthat, hogy most, hogy milyen kategóriájú hangszórók vannak körbeépítve, vagy milyen fénytechnika, tehát hogy azért ezt itt mindenki komolyan veszi. Úgy értem, hogy még a legkisebbek is, tehát akár, hogyha valaki egy helyi klubban, vagy csak egy, nem tudom, egy vajdasági fesztiválon fellép, egy komolyabb fellépőnek vannak technikai igényei, ezt úgy hívják, hogy technikai rider. Tehát ezt ugye a komolyabb együttesek és nagy nevű együttesek is fellépők, ezt általában el szokták küldeni, mert a menedzsmentjük elküldöki, ezért felel. És akkor ugye, akik a fesztiválon biztosítják ezt a színpadtechnikát, ők jóvá hagyják, hogy jó, ez megvan, ez is megvan, ez is megvan, jó, akkor így kell felépíteni, rendben, és akkor megbeszélik. Ha vannak hiányosságok, azt megpróbálják korrigálni, vagy egy közös nevezőre jutni, de igen, tehát röviden mindenről tudnak a fellépők, a DJ-k, mert egyszerűen nem lehet azt, hogy most tudod, te olyan fénytechnika van feletted, hogy valamit látsz, és így nem tudod hová tenni, hogy most akkor ez most mit keres itt. Tehát, hogy ugye, aki komolyan veszi ezt a szakmát, ami már túlhaladja a hobbit, az tehát nekik így kell hozzáállniuk.
0: És te személy szerint mennyire készülsz fel egy adott fellépésre? Van-e előre összeállított tracklistád, vagy inkább így a közönség hangulatát követed? Vagy például számít-e, hogy tudod, hogy most melyik fesztiválra mész, és akkor már így tudod előre, hogy kb. Ott milyen szokott lenni a hangulat?
1: Ugye én zeneileg nagyon sokat fejlődtem, idestóbb a 16 éve, hogy ebbe a világba mozgok, és még, hál' Istennek, hogy így mondjam, van rám igény, mert hogy még mindig aktívan funkcionálok, mint DJ is. Tehát azért figyelembe veszem, hogy mondjuk egy falunapon kell fellépnem, mert utoljára mondjuk pont ott zenéltem, vagy egy kisebb fesztiválon, tehát azért teljesen más a kombináció, mert szerettem tudni azt, hogy mire van igény.
0: Igen, pont ezért kérdeztem, hogy gondolom, hogyha tudod az igen, adott eseményt, igen. Vagy tudod, hogy milyen lesz a hallgatóság, akkor az alapján változtatod.
1: Persze, és ezért van az, hogy ugye én is két alter ego, azaz név alatt dolgozom, ugye az egyik ugye a kicsit ilyen sötétebb, ez a techno underground vonal, a másik meg mondjuk így egy kicsikét a hát a populárisabb vonal, tehát hogy egyértelmű, hogy egy...
0: És melyik a művész neved?
1: Hát ugye az Aritmia a technós, ez az undergroundabb vonal, a Xilla, amelyik, tehát most ilyen három éve, hogy ez a név alatt is már dolgozgatom, ez pedig kicsit inkább ez a house-osabb, poposabb vonal, sőt most nagyon-nagyon-nagyon láttam, hogy az emberek jól reagáltak az ilyen 2000-es évek elejé slágerzenékre, house zenékre, tehát hogy ez is most egy nagyon nagy, nagyon intenzív vonal, és nagyon fontos az, hogy egy set mondjuk úgy legyen beállítva, tehát így mondom, hogy a tracklist, tehát a zenei lista, hogy legyen miből válogatni. Tehát most lehet, hogy én belülről azt gondolom, hogy egy zeneszámra jól reagálnak az emberek, de benne van a pakliba, mivel nem vagyok világsztár, hogy nem. Tehát, hogy nekem kötelességem az embereknek az arcát figyelni, hogyha DJ setről van szó. Tehát, hogy most ha látom, hogy erre kicsikét... már így nyugisabb a reakció, nem azt mondom, hogy folyamatosan táncizni kell, de hát egy ilyen buli erről szól. Tehát, hogy nekem mindig a hangulatot irányítanom kell. És akkor gyorsan váltok egy olyan kiválasztott zeneszámra, ami tudom, hogy biztos, hogy táncdal lesz, tehát, hogy nem egy olyan, amit én belülről, tehát emberek vagyunk, én is ugyanúgy tudok hibázni. Lehet, hogy az, amiről én gondolom, hogy egy nagyon jó ütős zene, lehet, hogy 30-ból 10 embernek tetszik csak, és a többi meg így néz, hogy hát jó, nem rossz, de azért valami jobb is lehetne.
0: Muszáj, már majdnem minden beszélgetésbe behozom, de hát nem lehet kizárni az AI-t. Ugye egyre fejlettebb technika. Szerinted még inkább ebbe az irányba viszi a szakmát, vagy éppen hát így felértékelődik az élő improvizáció? Tehát mennyire köbb bele az AI a te munkamorálodba, munkateljesítményedbe? Mennyire segít, hátráltat? Mit csinál az AI?
1: Én már olvastam olyan cikket, ahol AI DJ, hogy így nevezzük, hát felvett saját magának tehát az összeszelektált, összekevert egy mixet, tehát hogy most akkor elnyerővel akkor ugye fellépést is lehetne neki biztosítani. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen fantázia világ, tehát én nem tagadom, én is használom az AI-t, de én kizárólag azért, hogy időt spóroljak. Tehát mivel tudom, hogy csak így röviden is tömören mondjam, környezetkáros, tehát nem szeretnék túlzásokba menni, és igazából mindenkinek azt ajánlom, hogy ezt nagyon módjával csinálni, hogy minden hülyeséget ne kérdezzünk az AI-tól, mert nagyon hajlamos, tehát az csak egy tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy ilyen csatornát, ami nagyon sok sávból begyűjti az információt, és egyesíti neked, tehát összpontosítja, tehát hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt kapja egy tömör választ arra, mondjuk, hogy nem 15 Google ablakot kell kinyitnod, hogy megtaláld a választ a kérdésedre, hanem csak egy kérdést felteszel. Tehát ennyivel jó, de hogy zeneileg, hát én azt gondolom, hogy hál' Istennek azért az emberek szeretik a természetes és az emberi dolgokat. Én úgy gondolom, hogy még nagyobb százalékban tartunk itt, és én azt ajánlom, hogy maradjunk is itt, tehát hogy az AI az ne szóljon bele olyan dolgokba, vagy ne akarjon olyan helyeket átvenni az ember életébe, ami egyértelmű, hogy már az etika ellen megy, tehát ezt én így gondolom, és zeneileg pedig, hát ugye zenéket tud írni, én azonnal meghalom, ha egy zene AI generált, tehát hogy az én fülemet azért elég nehéz becsapni, és nem is tartom túl minőségesnek, biztos vannak azok a szintek, ahol már tud minőséges zenét generálni, de én azt gondolom, hogy az embernek a kreativitásához kell foggal körömmel ragaszkodnia, és nem kell hagyni, hogy ez a piacot elöntse, sőt, örülök, hogy már vannak olyan kiadók, akik ilyen kis tiltólistára teszik az AI-t, és azt mondják, hogy hát itt AI, tehát olyan zenét nem jelentetnek meg, amiben bármilyen AI-jal generált hang vagy téma van.
0: A következő kérdésem egyébként ugye az AI után egy kicsit személyesebb lesz. Volt biztos nagyon sok tapasztalatod az évek alatt, sok mindent megéltél. Van-e olyan zenei pillanat, vagy netán egy teljes fellépés, ami neked így lemezlovasként különösen emlékezetes maradt?
1: Hát elsősorban, mondjuk, hogyha én top 3-at kellene felállítanom, akkor... Hát elsődlegesen a lokál fellépéseim, ugye, amik Szabadkához köthetőek, azok nagyon-nagyon emlékezetesek, és tehát mindig ilyen örömkönnyekben fejezem be, tehát most nem szó szerint ezeket a szetteket, amikor ilyen kis lokál klubokban, vagy bármilyen eseményen kell fellépni, és azt látom, hogy az emberekre még mindig ott vibrál, rezonál ez a zene iránti szeretete, és ez a, tehát egy ilyen kollektív boldogság, hogy ők igenis igényt tartanak arra, hogy legyenek DJ-k, és hogy eljárjanak szórakozni. De mégis az első helyre azt tenném, amikor a Városháza tornyában csináltunk egy ilyen délutáni matinét, másik kettő DJ barátommal, és hát ugye az 2 évvel ezelőtt volt, viszont egy olyan maradandó, nagyon-nagyon feltöltő emléket hagyott bennem, ami így még erősebben köt össze engem a szülővárosommal, mert hát egyhogy számunkra történelmi pillanat volt, mivel ilyen még nem volt. Nehéz is volt leszervezni, és hát ugye mivel nyár közepén történt az esemény, ezért hát ugye enyhén 38 fokos melegbe felvinni, ugye tudod milyen magasan van, tehát hogy azt tudod felcipelni a technikát is egy kihívás volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez miatt is egy elsőben egy nagyon fontos esemény ez, és nagyon-nagyon sokáig töltöttem belőle, mint egy szép emlékből. Második helyre mondjuk az egy külföldi fellépésem, az amikor Berlinben zenéltem, hát annak idestova már 10 éve, és hát az pedig egy ilyen, mondjuk, hogy számomra egy ilyen mérföldkő volt a karrieremben, és nagyon-nagyon jól sikerült, tehát jól reagáltak az emberek, pedig egy nagyon-nagyon ilyen, hát hogy mondjam, olyan szettel készültem, ami egyhogy a saját zenéimből áll, tehát hogy egy nagyon-nagyon nehéz vonal az, hogy élőben saját zenédet felépített hangról hangra, és hogy ezt még szeretik is több százan, tehát a katartikus élmény. A harmadik hely pedig, mivel hát Budapesten 2 évet töltöttem, nagyon sok szép emléket gyűjtettem ott is be, és nagyon örömömre szolgált, hogy ilyen fővárosban ennyien érdeklődtek az iránt, amit képviseltem és képviselek.
0: Hagytam egy nehéz kérdést a végére. Szerinted így 10 év múlva hogyan fog kinézni egy fesztivál DJ szettje? Több technológia, több automatizálás, vagy éppen visszatérés így az emberibb fellépésekhez?
1: Ugye hát mikrofonon kívül pont beszélgettünk erről, hogy hát ez tényleg egy nehéz kérdés, de igyekszem megválaszolni. Mivel nagyon kíváncsi természet vagyok, tehát olyan formán, ami a technikát, a technológiai fejlődést illeti, tehát folyamatosan én is kutatok, és próbálok mindenre választ találni, ami így belülről nyugtalanít, és igazából az, hogy hol fog tartani magában a zenei kultúra 10 év múlva is egy nehéz kérdés, hát még lebontva arra, hogy magában a DJ szakma hol fog tartani. És hát most ez egy ilyen paradoxon, de én megkérdeztem az AI-t, nagyon kíváncsi voltam, és pont egy ilyen témáról olvastam egy cikket, és ugye hát utána így a témán belül a technológiai fejlődés volt a fő téma, és ezután kutattam, és kijött egy ilyen AI kérdezési lehetőség, és hát én megkérdeztem is érdekes módon. Olyan választ adott, amit én is így sejtettem, hogy az emberiség bele fog fáradni az egyszerűsítésbe, és egyszerűen meg fog fordulni az egész, tehát egy ilyen pólusváltása lesz az egész ilyen zenei világnak, és vissza fogunk térni, úgymond a gyökerekhez. Hát én nagyon reménykedem benne, hogy ez így lesz. Én erre látok esélyt, meg látok mozgolódást, hogy kollektívák vannak, akik például a vinilhez térnek vissza, a lemezlejátszóhoz, a Walkmanhez, vagy tehát bármilyen kis retro darabhoz. Ez már egy jó jel, és én tényleg azt gondolom, hogy ennek a ciklusnak, tehát én mindent úgy látok a világban, minden eseményt, hogy van egy ciklusa. Ha lejár, akkor valószínű, hogy egy ilyen újragondolása történik meg, és valószínű, hogy akkor visszatérés egy kicsikét a forráshoz, az, hogy hogyan alakult, vagy hogyan épül fel egy zene, és egyfajta újra felfedezése. Tehát azt gondolom, hogy a technikai fejlődés lehet, hogy ehhez fog kapcsolódni, és egy ilyen szép ilyen dualitás fog kialakulni harmóniával együtt, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy így meglegyen az egyensúly és a balansz tartva, ami a zenét és a technológiai fejlődést illeti.
2: Nagyon érdekes az, amit mondtál. Egyébként pont ez a kulcsmondat, amit mondtál, hogy az AI térhódítása után a ciklus végén. Szerintem ezt a legtöbb területre igaz lesz. Tehát nem csak a technikai részére is, hanem az élet többi részére is.
1: Reménykedjünk benne, és dolgozzunk ezen.
2: Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál. Én szerintem kaptunk válaszokat.
1: Én is úgy gondolom. Köszönöm a meghívást.
3: Ez a Pannorádió.

0: programajánló.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a Nyári Színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

13 óra 46 perc van, műsorunk végéhez érkeztünk. Ennyi fért bele a mai presszóba, remélem, hogy jól telik a napotok. Végre itt a hétvége, úgyhogy jöhet a pihenés, a kikapcsolódás. Találkozunk hamarosan. Jó pihenést, maradjatok továbbra is a 91.5-ön. Nagyhegyesi Dávid és Fackó, itt Melissa volt a mai csapat tagjai. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért Vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm-t, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a bezdáni szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már leállt. A gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vizei közvállalat sürgős mederkocsásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatornarendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, a Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül ma reggel Szentendrén a rendszer túlterhelése miatt, közölte a magyar miniszterelnök a Facebook oldalán. A honvédség két tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segít a helyzet rendezéséig, írta Magyar Péter. A miniszterelnök azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. Szentendre honlapján azt közölték, hogy az önkormányzat és a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT önkorlátozásra figyelmeztető felhívásainak ellenére szerda éjszaka kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pizsmány felső részén, emiatt jelentkeztek ellátási zavarok. A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett. Az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte a kormányfő, mert mint mondta, nagyon hiányzik ez a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. 70 ezer vajdasági magyar itthonmaradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban adott interjúban hangsúlyozta, a program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar, ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint.
5: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen leülni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Nagy Boldogasszony napi búcsú Török Topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: alternatív.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában, ezért Vajdaság több településén rendkívüli helyzetet hirdettek. A folyó belépési szakaszán a vízállás elérte a mínusz 136 cm, ami új negatív rekord. A szakemberek szerint a következő napokban további 10-15 cm-es apadás várható. A rendkívül alacsony vízállás miatt a bezdáni szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már leállt. A gombosi állomás pedig egyelőre még működik. A Vajdaság vizei közvállalat sürgős mederkocsásba kezd, hogy ismét biztosítani tudják a vízutánpótlást. A Duna-Tisza-Duna csatornarendszer működése is veszélybe került, mivel az alacsony dunai vízszint miatt nem lehet friss vizet bevezetni a csatornába. A szakemberek szerint a helyzet csak akkor javulhat érdemben, ha Duna vízgyűjtő területén elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon jelentős csapadék hullik. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül ma reggel Szentendrén a rendszer túlterhelése miatt, közölte a magyar miniszterelnök a Facebook oldalán. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segít a helyzet rendezéséig, írta Magyar Péter. A miniszterelnök azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. Szentendre honlapján azt közölték, hogy az önkormányzat és a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT önkorlátozásra figyelmeztető felhívásainak ellenére szerda éjszaka 2-szeresére nőtt a vízfelhasználás Pizsmány felső részén, emiatt jelentkeztek ellátási zavarok. A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett. Az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte a kormányfő, mert, mint mondta, nagyon hiányzik ez a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. 70 ezer vajdasági magyar itthonmaradását segítette a Prosperitáti Alapítvány által koordinált gazdaságfejlesztési program, jelentette ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban adott interjúban hangsúlyozta, program eredményeit több mint 16 ezer nyertes projekt száma mutatja. A politikus szerint mindez azt is cáfolja, hogy a gazdaságfejlesztési támogatások csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Juhász kiemelte a vajdasági magyar közösség tartományi és köztársasági szintű politikai érdekképviseletének fontosságát is. Úgy fogalmazott, a közösség érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól, hogy vannak-e magyar képviselők a belgrádi parlamentben, illetve vállalnak-e kormányzati szerepet. A nyári népes közösségi rendezvények kapcsán úgy értékelt, a vajdasági magyar közösség él és élni akar, ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen Vajdaságban magyarnak lenni, tette hozzá Juhász Bálint.
0: Időjárás.
9: Kedves hallgatóink, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
8: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

vársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázz a

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor a híradó témáiból. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában. A ma esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter magyar miniszterelnök. A Tisza frakció hétfő és a keddi parlamenti ülés elhalasztását kéri, a közintézmények díszkivilágítását pedig legkésőbb hétfőtől lekapcsolják. Európa történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz szezonját éli, jönnek a részletek. Veszélybe került a vízellátórendszer Szerbiában, Magyarországon pedig energiakrízis helyzet alakult ki, illetve alakulhat, ha leáll a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje az elmúlt napokban történelmi mélypontra süllyedt, a hosszontartó asszály pedig már nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vízellátást, a hajózást és az energiatermelést is veszélyezteti. Szerbiában rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miközben Magyarországon is súlyos következményekkel jár az alacsony vízszint. Tudás Dániel riportja.
6: Az elmúlt több mint 100 év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe Szerbia. Erre figyelmeztetett Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter, miután megtekintette a kialakult helyzetet a Bezdáni szivattyú állomásnál. A Duna vízállása ott már jóval az a szint alá csökkent, amelyre a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer egyik legfontosabb szivattyú telepét eredetileg tervezték. A rendkívül alacsony vízállás nem csupán a csatorna rendszer vízellátását veszélyezteti. Hatással van az öntözésre, a mezőgazdasági termelésre, a természetes élőhelyekre, a halállományra, valamint a dunai hajózásra is. Az előrejelzések ráadásul további apadást valószínűsítenek a következő hetekben, ezért az illetékesek sürgősen megkezdték a csatornarendszer medrének mélyítését, hogy biztosítsák a szivattyú állomások működését. Igor Kolákovics, a Vajdaság Vizei Közvállalat megbízott igazgatója. Mélyítjük a csatornát, így lehetőség nyílik arra, hogy nagyon mennyiségű víz jusson el a szivattyú egységekhez. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően továbbra is elegendő vizet tudunk juttatni a vízrendszerbe. A kialakult körülmények miatt rendkívüli helyzetet hirdettek Zombor, Kula és Verbász területén. Ez lehetővé teszi a gyors beavatkozást, rendkívüli források biztosítását és a hatóságok összehangolt munkáját. Dragan Glamočić szerint a jelenlegi helyzet arra is rámutatott, hogy a korábbi hidrológiai adatok alapján kiépített vízgazdálkodási rendszer már nem alkalmazkodik megfelelően az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A miniszter úgy fogalmazott, a jövőben át kell tervezni a rendszert, és új beruházásokra lesz szükség, hogy az ellenállóbb legyen a hasonló aszályos időszakok idején. Sajnos az előrejelzések nem biztatóak. Az eddigi történelmi mélypontot 1990-ben mérték, amikor a vízállás mínusz 143 cm volt. Pontos azonban kiemelni, hogy ezt januárban regisztrálták egy hosszabb ideje tartó apadás következményeként. Jelenleg viszont még csak most kezdődik az az időszak, amikor a Duna vízszintje a következő 2-3 hónapban tovább csökkenhet, ezért a kilátások egyáltalán nem kedvezőek. A szárazság az energetikai szektort is egyre nagyobb kihívás elé állítja. A Duna alacsony vízhozama miatt jelentősen csökkent a Vaskapu 1 és a Vaskapu 2 vízerőművek termelése. Ugyanakkor a szerbiai villanygazdaság szerint az ország villamos energiaellátása továbbra is stabil. A hőhullám miatt ugyanakkor a fogyasztás is jelentősen nőtt, ezért az illetékesek takarékos energiafelhasználásra kérik a lakosságot. Dubravka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energetikai minisztere. Arra kérném a lakosságot, hogy takarékosan és felelősen használja a villamos energiát. ne pazaroljanak, hiszen minden felhasznált energiát meg kell termelni, és el kell juttatni a fogyasztókhoz. Mindezt pedig a jelenlegi természeti adottságok is jelentősen befolyásolják. A kialakult helyzet miatt összeült a szerbiai rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara is, az ülésen pedig részt vett Gyúró Macut miniszterelnök is. A kormányfő hangsúlyozta, a vízellátó rendszer az ország jelentős részén veszélybe került, ezért elsődleges feladat az ivóvízellátás, valamint a technológiai vízellátás biztonságának megőrzése. Jelenleg nincs ok aggodalomra, az intézkedések megelőző jellegűek. Az a célunk, hogy elejét vegyük a helyzet súlyosbodásának, és időben felkészüljünk az esetleges további kihívásokra. A Duna alacsony vízállása azonban nem csak Szerbiát érinti. Magyarországon is rendkívüli intézkedésekre van szükség. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke energiatakarékosságra és önkorlátozásra kéri az ország lakosságát és a nagyfogyasztókat, mivel a Duna minden eddigi rekordot megdöntő alacsony vízállása miatt várhatóan már hétfőn teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Ez olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhet, amellyel eddig soha nem szembesültek Magyarország történetében, hangsúlyozta a miniszterelnök.
0: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban.
6: A hűtővíz hiánya miatt kieső 2000 megawattos kapacitást ráadásul egy műszaki hiba is tetézi. A Dunamenti erőmű szintén leállt, így összesen 2400 megawatt hiányzik a rendszerből. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ország áramellátása az importkapacitásoknak köszönhetően biztosított, vészhelyzet nincs. Az atomerőmű leállása azonban havonta 50 milliárd forintos kiesést okoz.
5: A magyar miniszterelnök egyébként kijelentette, energiatakarékosság jogokból a Tisza frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Mint írt a közösségi oldalán, legkésőbb hétfőtől minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását is lekapcsolják. Európa történetének egyik legsúlyosabb erdőt tűzszezonját éli. Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban, Törökországban és Portugáliában továbbra is hatalmas területek égnek, százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat, a hőhullám pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat, Rózsa Krisztina összefoglalója.
1: Európa több országában is megfeszített erővel dolgoznak a tűzoltók, hogy megfékezzék a hatalmas erdőtüzeket. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Spanyolországban és Franciaországban alakult ki, de Görögországban, Törökországban és Portugáliában is újabb és újabb tüzek jelennek meg. Spanyolországban idén már több mint 200 ezer hektár égett le, ami az ország területének közel 0,4%-a. A hatóságok eddig több mint 90 ezer embert evakuáltak. Az ország az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül nemzetközi segítséget kért. A felhívásra több ország is reagált. Szerbia egy Super Puma helikoptert küldött Spanyolországba, amely bekapcsolódik a légi oltási munkálatokba. Korábban Görögország, Olaszország, Portugália és Törökország is felajánlotta segítségét. Franciaország nyugati részén a lángok eddig több 10 000 hektárnyi erdőt pusztítottak el, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél kiszámíthatatlanná teszi a helyzetet. Emmanuel Macron francia elnök szerint a következő hetek különösen nehezek lesznek. Görögországban, Kréta szigetén továbbra is küzdenek a pusztító tűzzel. A mentési munkálatok során 3 tűzoltó életét vesztette, a környékről pedig mintegy 8 000 embert, köztük turistákat is evakuáltak. Törökország déli részén helikopterek, repülőgépek és több száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, miközben az országot rendkívüli hőhullám sújtja. Egyes térségekben 50 Celsius fok körüli hőmérsékletet is előrejeleztek. A szakértők szerint a szélsőséges időjárás és az éghajlatváltozás egyre intenzívebbé teszi az erdőtüzeket. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer adatai alapján az Európai Unióban idén már mintegy 250 ezer hektárnyi terület égett le, ami megközelíti Luxemburg teljes területét. A meteorológusok szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék a leginkább érintett térségekben, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy tartsák be a tűzvédelmi előírásokat és kövessék a helyi hatóságok utasításait. Szerbiában a hatóságok közölték, a Spanyolországba küldött helikopter mellett egy másik helikopter továbbra is készenlétben marad Nisben. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a nyílt láng használatát, lehetőség szerint távolítsák el az éghető növényi hulladékot az udvarokból, és tűz esetén azonnal hívják a 193-as segélyhívószámot. Magyarországon is fokozott a tűzveszély, tűzgyújtási tilalomban érvényben a száraz, meleg időjárás miatt. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be az előírásokat, mert egyetlen szikra is könnyen erdőtüzet okozhat.
5: A pontos idő 16 óra 10 perc.
2: Időjárás.
7: Szobotkán és környékén jelenleg 38 fokot mérhetünk. Narancsárga riasztáson érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint az elkövetkező mintegy 7-10 napban akár 39, illetve 40 fok is lehet. A csúcsérték, csapadék pedig továbbra sem várható. Vigyázzanak magukra!
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
9: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Harry PFR és a Szana című dallal indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban. Itt a csillagulásban bizony egészen 20 óráig nincs megállás. Kérjetek, kívánjatok! 19 óráig várom, fogadom a kívánság dalokat. Hétvége köszöntő hangulatban 063-621-605, illetve a Facebookon csillagulás Pannonrádió. Jön mindjárt Cigála és Jackson a Riptide című dallal a mai kedvencek közül, aztán pedig itt lesz még Hugh Girl, újdonság a David Guettából, Shine címet viseli. Bizony Hugh Girl nagyon durrantott a legújabb albumával is, azon található ez a dal is, még mielőtt a mai első kérések tehát teljesülnének. Én kívánok kitartást mindenkinek ebben a hőségben, maradjatok a négy fal között, amennyiben tehetitek, vagy legalábbis hűvös helyen, amennyire az csak megoldható. A hűsítő dallamokkal természetesen itt várlak benneteket a rádiókészülékek előtt, úgyhogy akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem. A folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Borosalent halljátok.

0: It's all the Shine, Hugel és David Guettától. És már is következnek az első mai kérések, kívánságdalok. Mindemellett egyébként majd a harmadik órában még játszani is fogunk az Atlantis Garden jóvoltából a holnap esti eseménnyel kapcsolatosan. Szia, a Soulwave csapattól a búcsúzó című dalt szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Líbia! Mindjárt hallgatjuk. Hello csillagulás, a Talk to You számot kérném a jobb munkakedvhez ebben a melegben, bár a klíma azért, klíma alatt azért kibírható. Üdv, Viktor! Hát igen. Úgy azért egy kicsit mindenféleképp jobb. Úgyhogy akinek adott, az éljen a lehetőséggel. Na de csak mértékkel, ugye ezt is. Vegyük figyelembe. Jön majd a mai kedvencek közül Another és 54 ultra közös dala Talk to You. Viktor, neked jó munkát. Szép napot minden hallgatónak Dr. Bérestől. Az Ugye nem bántod meg című dalát szeretném meghallgatni. Ezt már Anikó kérte, ugye Jimmy átdolgozásról van szó. Ezt játszom majd másodikként. Üdv, a Summer Jam számot kérném. Köszi előre, Tihi. Under the Project és egy jól ismert dal. Itt kicsit pörgősebb változatban Alefarben, rádiómixében nyom majd a blokk végén. És még egy üzenet, Hello Allen Sikkein és Brian Adams Don't Give Up című számát kérném. Régi kedvenc. Üdv, Zoli. Egy nagyszerű dal egyébként. Egy ritka együttműködés, amelyben Brian Adams is ugye részt vett, Sikeinál közösen. Ebből a dalból merített egyébként Calvin Harris, amikor a Blessing című dalát elkészítette. Jön majd a Don't Give Up, utána a Soulwave, majd The Underdog Project. Itt lesz Dr. Béres Velép Tamással, kezdésnek pedig jön Another és a Talk to You.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Lengyel Johannát hallhatjuk, a Megasztán legutóbbi győztesét, aki a legújabb daládól mesél. Egyenes az út, ez a címe.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Raus Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz magyar szöveget, mert hogy most csomó ötletem volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát, ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellenetenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múltra, megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába motivál, fenyeget a hang, kezdet szorítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatok.

0: Mutatni valója.
1: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
0: Bármilyen van, befedjük.
1: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
0: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ
1: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
0: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
1: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
0: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Hi, this is Christmas Amsterdam, and you're listening to our newest track, My Oh My. Together with Luisa Sonsa and Willy William.

0: Salavi baby.
1: Reklám.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik.

0: Celtic. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel fel kell. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Gyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
6: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
7: Yo, what's up, people? My name is Ray from Two Unlimited.
5: On your number one hit music station.
7: Pennon Radio.
8: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
9: Hi, I'm David Gillard.
10: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Egy jó kis Afro House kedvenc napjainkból DJ Goyán, Jason Derulo-val, ez volt a Michiko, itt a Csillagulás mai második órájában. Kedves Csillagulás, a Fehér Holló című dalt szeretném. Köszönöm, Marianna, Horváth Tamás és Kovalszki, meg a Vega dala. Mindjárt jön majd a soron következő blogban. Hello Allen, ha lehet, Axwell-től a Sunny Shining számot kérném. Köszi előre, jó a műsor, Dennis. Köszönöm szépen, Dennis. Axwell és Ingrosso, ugye a Svéd House Mafia kétharmada, és a Sunny Shining. Ez jön majd a blog végén. Hello Csillagulás, szeretném hallani Benny Benassi Satisfaction zeneszámát. Köszi, Gyuri. Egy igazi klasszikus jön majd Benny Benassitól. Szia, takarításra szeretnék dalt kérni, a választást rád bízom, Ilonka. Ilonka, a dal adja magát, jön a takarítónő. Egy igazi magyar klasszikus Animal Cannibals-től. És hát jó szorgoskodást kívánok minden mellé. Még egy üzenet, szevasz, Laci vagyok, az Albatros zenét kérni mindenkinek, aki szereti. Üdv! Ez jön elsőként Áron Csupa és az I'm an Albatros, aztán Animal Cannibals és a takarítónő, majd Benny Benassitól a Satisfaction. Itt lesz Horváth Tamás és Kovalszki, meg a Vega közös dal, a Fehér Holló, majd pedig Sun is Shining, bizony a nap süt, de rendesen Axwell és Ingrosso-tól.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!

0: végig ismerős, ő a Sean Paul és a Get Busy. Egy kis Afro House beütés fel itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban Dr. Albán jön majd.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A műsor folytatásában egy igazi legendás előadó következik a 90-es évekből, az Eurodance vonal ikonikus alakja, Dr. Albán. Köszöntelek a Pannon Rádió hullámhosszán.
2: Thank you so much for inviting me.
0: Kezdjük a legelején. Ugyebár Nigériában, azon belül Ogutában nőttél fel. Nos, hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra?
2: Well, I grew up in Oguta, that's in the south.
0: Ogutában nőttem fel, ami egyébként Nigéria délkeleti részén helyezkedik el. Jó hely, gyönyörű hely, de akkoriban volt az a bizonyos Biafra, egy kikiáltott állam az országon belül, amiért háború dúlt 67 és 70 között, a nigériaiak és a biafriaiak között. De ezt leszámítva szép hely, jó volt ott élni. Ott nőttem fel, de utána Európába költöztem.
2: And growing up from there, and then moving to Europe.
0: Gyermekként mi szerettél volna lenni? Mi lett volna az álommunka számodra?
2: Well, growing up in such a family.
0: Nagy családban nevelkedtem, ahol a szüleink csak annyit akartak, hogy műveltek legyünk. Ez volt a cél. Nekünk pedig ki kellett találnunk, hogy mit is akartunk csinálni, mik akartunk lenni. Ez volt tehát az alapvető, a kiinduló dolog.
2: So, that was the basic thing.
0: Milyen előadókat, kiket hallgattál legtöbbet fiatalkorodban? Volt, aki hatással volt rád?
2: A lot of American stuff did influence me.
0: Nos, sok amerikai dolog hatással volt rám, és néha afrikai is. Hallgattam néha a nigériai Fela Kutit, sokat hallgattam emellett James Brown-t, Diana Ross-t, Whitney-t, Michael Jackson-t, és az összes nagy 70-es évekbeli előadót, például a Kool & the Gang-et, és hát másokat is.
2: 70s, Kool & the Gang, all that.
0: A folytatásban viszont beszéljünk a saját zenéről. Első dalod és, hát ugyebár első nagy sikered a Hello Africa volt, ugyebár hogyan született a zeneszám, mi is a története?
2: Well, we decided to make a music.
0: Először is eldöntöttük, hogy ideje zenét készíteni, és afrikaiként azt mondtam, álljon a középpontban Afrika, az első dalomon, az első nagylemezemen. Ilyen egyszerű volt. Afrikaiként eldöntöttem, hogy az első zeném, amit kiadok, Afrikáról fog szólni. Ez így is volt, és ez így is természetes.
2: Simple, it was just very natural.
0: A Hello Afrikát követően mi minden történt veled a sikerhez vezető úton?
2: Well, after that went very big.
0: Azután, hogy hatalmas siker lett a bemutatkozó dalom, őszintén nem is gondoltuk volna, hogy ennyire népszerű lesz. Utána jött még a No Coke, az It's My Life, és az összes többi, szóval folytattuk a jól megkezdett utat.
2: It's My Life, Sing Hallelujah, and all of them, so we just continued.
0: A világhírnév és a hatalmas sikereket követően mi motivált az újabbnál újabb dalok kiadásában?
2: The success, when you get success, of course you...
0: A siker, egyértelműen. Amikor sikeres vagy, természetesen próbálsz mindig jobban és jobban teljesíteni. Ez olyas valami, ami arra ösztönöz, hogy mindig többet tegyél. Amikor tudod, hogy egyre többen hallgatnak, egyre többen élvezik, amit csinálsz, jók az előadásaid, a koncertjeid, és a dalaidat mindenhol játsszák, az bizony nagyon motivál, és te többet akarsz csinálni.
2: You get motivated and you want to do more.
0: A témánál maradva, ennyi évet követően, manapság miben lesz motivációt a folytatáshoz?
2: Well, that's...
0: Nos, a dalok ma is hallgatottak, és a fiatalok, akik amikor a zenék kijöttek, még meg sem születtek, hallgatják őket, most pedig felismernek az utcán vagy bárhol. Ez az internetnek is nagyban köszönhető, a Spotify-nak és a többieknek. Szóval ezek azok a dolgok, melyek jelenleg motiválnak és arra ösztönöznek, hogy folytassam.
2: So, it motivates me and it keeps me going.
0: Ha nem a saját dalaidat vesszük, létezik olyan mai előadó, akit szívesen hallgatsz?
2: No, I don't listen to anybody.
0: Nem hallgatok senki konkrétat. Egyszerűen csak azokat a zenéket szoktam hallgatni, amikről azt gondolom, hogy jó. Nem számít, hogy ki az, nem számít, hogy mi az.
2: It doesn't matter who it is. It doesn't matter what it is.
0: Pár éve kiadtál egy kislemezt Hathaway-jel az I Love the 90s címmel, vagy szeretem a 90-es éveket. A dalban néhány kollégádat is megemlíted. Ők azok, akikkel a mai napig is jó kapcsolatot ápolsz? Azokkal az előadókkal sokat dolgoztam különböző fesztiválokon, és kedvelem a dalaikat, ezért említettem meg őket. Ez az egész az élvezetről szól, arról, hogy mind-mind együtt vagyunk, és a jó kapcsolatról azokkal az előadókkal.
2: It's all about having a good relationship with those artists.
0: Ha meg kellene határoznod, mi volt eddigi pályád legnagyobb sikere, mit emelnél ki?
2: The biggest success must be It's My Life.
0: A legnagyobb sikerem kétségkívül az It's My Life kell, hogy legyen. Ez egy nagy-nagy sláger. Sokat jelent számomra, mert előtte volt ugyan a Hello Africa, meg a No Coke, de az It's My Life hozta meg számomra a világsikert. A zeneiparban letette a kézjegyemet, világszerte ismertétett, jobban, mint a Hello Africa. Szóval hatalmas lépés volt, nagy-nagy szám, valami, amire nagyon büszke vagyok.
2: Big song and something that I'm proud of.
0: Végül pedig arra lennék kíváncsi, hogy mit tartogat még a jövő számodra. Jönnek újabb és újabb koncertek világszerte?
2: Yeah, there are more concerts coming and
0: további koncertek jönnek, és bár megválogatom őket, de ahol fellépek, igyekszem a legjobbat nyújtani.
2: The best I can of them.
0: Dr. Albán, köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és további sok sikeres évet kívánok neked a zeneiparban.
2: Thank you very much. Thank you.
3: Hi, this is Dr. Albán.
4: Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
5: Pedögnek a legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban. Három újabb kívánsággal teljesül, illetve a következő óra végéig jöhetnek még az újabbak, és hát a következő óra elején még játszani is fogunk az Atlantis Garden nyereményjátékában. Hello, Ale, nagyon jó ma is a Csillaghullás. A Hangover című zenét szeretném. Kösz, ha mehet. Üdve, Gábor. Köszönöm szépen, Gábor. Örülök, hogy így gondolod. Jön Tayo Cruz és Flowrida dala neked. Szia, a kívánság műsorban szeretném Topiktól a Breaking Me-t. Köszönöm Évet János Halmáról. Ez is egy jó kis dal, Topik és A7S-től. Illetve még egy üzenet, szia, Zalán vagyok. Na, BSV és Marics Peti zenét, a Roller Coastert kérném. Köszi, jó hétvégét. Neked is jó hétvégét, Zalán. Jön tehát a hullámvasúta, vagy a Roller Coaster, BSV Marics Petivel, utána Tayo Cruz Lowrida-val, majd pedig Topik A7S-tel.
4: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Érezzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért címgáz.
2: Reklám.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön.

0: Cascada és az Every Time It Touch egy friss remixben, itt a Csillagulás mai harmadik órájában, ahol is a folytatásban játszani fogunk, mi pedig az Atlantis Garden holnap estére vonatkozó eseményével kapcsolatosan, imád hozzá kapcsolódó ajánló.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
0: Mindez tehát holnap este az Atlantis Gardenben, a 2000-es, illetve a 2010-es évek nagy-nagy zenével. Na ott lesznek tehát Réver, illetve Maxi, akik pörgetik majd az elmúlt egy-két évtized nagy zenét, illetve gondoskodok majd a hangulatról, amennyiben bebiztosítanátok így last minute-ben a helyeteket, páros belépővel teltitek meg, ezt lehet majd elvinni itt na mai, illetve ugye az eheti utolsó nyereményjátékban. A nyereményjáték mintegy 10 percig fog tartani, és nincs más dolgotok, mint SMS-ben, tehát csak is kizárólag SMS-ben játszunk, 063-621-605, küldjétek el a teljes neveteket, amennyiben szeretnétek páros belépőkre pályázni. Vezetéknév, keresztnév, és ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszatok. Az Atlantis Garden holnap estére vonatkozó nyereményjátéka ezen elkezdetét vette.

0: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: Nyereményjáték lezárva indul a sorsolás. Rövidesen kiderül, ki lesz még az a kettő szerencsés nyertes, akik páros belépővel holnap estére bebiztosítják a helyüket. Ami pedig a sorsolást tart, jön Delirium és a Silence 2008-as változatban.

0: Mi is megtörtént a sorsolás, már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse, akik még felkerülnek arra a bizonyos nyertes listára, akik páros belépővel már bebiztosítják maguknak holnap estére a helyüket az Atlantis Gardenbe. Nagy Henrietta, illetve Pető Tíme a másodmagatokkal kívánok nektek jó bulit, tehát Nagy Henrietta, illetve Pető Tíme a nektek is jó bulit, és mindenkinek, aki holnap este ott lesz az Atlantis Gardenben. Ennyit a nyereményjátékról. És a folytatásban pedig újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello Allen, Hugo Jamaican című számát kérném, Zsombi voltam. Egy jó kis apró house dalocska, Hugo és Szoltótól jön a Jamaican, avagy a Bam Bam, ez is egyébként Hugo legutóbbi 21 című albumán található. Szép napot, szeretném meghallgatni Taylor Swift Opel Light című dalát, és további jó műsort, valamint kellemes hétvégét kívánok. Ezt már Gyöngyitől kaptam, kellemes hétvégét, sok hűvös Gyöngyi. Szeva, a Sexy Csikka kérésem Gettától, mindenkinek, aki bulizott már rá, üdvött Tivadar. Ez is abból az időszakból van, amelyek ugye holnap este felcsendülnek a Gardenben. David Getta, Akon és a Sexy Chick, ez jön majd a blokk végén. Szia Alexának, Noéminek, Csillának és Briginek szeretném küldeni a Levitating című zenét Dua Lipától. Köszi szépen, Betty! Ezt is hallgatjuk, Dua Lipa és The Baby közös dala. És még egy üzenet, üdvalent Diaz Menta, Méreg számát kérném a kívánság műsorban. Jók a zenék ma is, Andor. Örülök, hogy így gondolod. Diaz és Menta ismét összeálltak 12 évet követően, és kiadták a Méreg című dalt, utána, vagy illetve azóta már érkezett egy-két újabb dal is, de most hallgatjuk azt, amellyel visszatértek a színtérre. Jön tehát a Méreg, Diaztól és Mentától, előtte Taylor Swift, utána Dua Lipa The Babyvel, majd jön Hugo Soltóval, és a blokk végén David Guetta Akonnal.
1: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilla Kulash.

0: a sexy chick.
1: Programajánló.
2: Fokhagyma Fesztivál és Falunap aludasi vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk, sőt a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út ludasra vezet.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Reklám.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész speciális.
1: 024 60 1887.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.

0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön

0: Jonas Blue és az Edge of Desire. Hát igazán jó kis remixben. 19 óra 6 percon elérkeztünk a záróblokkhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Hello, az Emlékszem Sopronban zenét szeretném kérni. Köszönöm, Krisztián. Itt szólt az első üzenet, és erre a hétre az utolsó pedig így. Szia, Len Peregrin a társaságnak a hétvégére, meg nekem is Hypertone Out of My Head zenéje. Kösz, jó a műsor, mint mindig. Üdve, Alex. Köszönöm szépen, Alex, jó hétvégét. Jön tehát Hypertone Norma Jean Martinnal, Out of My Head, egy jó kis mai kedvenc, előtte pedig Well Hello és Halott Pénz közös dala, a jól ismert Emlékszem Sopronban.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
7: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tudom. Ciao.

0: Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillagkulláson pedig jön egy kiadós Csillagkullás mix mai kedvencekkel hétvégére hangolódásképpen, bulis hangulatban egészen 20 óráig. Ezt várjátok itt a folytatásban. Csillagkullás pedig legközelebb hétfőn, hétkezdő hangulatban számítok majd a figyelmetekre. A szokott időben a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, kitartást ebben a hőségben, kellemes hétvégét. A hétfői viszonthallásig, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Veszélybe kerül a vízellátó rendszer Szerbiában, Magyarországon pedig energiakrízis helyzet alakulhat ki, ha leáll a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje az elmúlt napokban történelmi mélypontra süllyedt. A hosszantartó aszály pedig már nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vízellátást, a hajózást és az energiatermelést is veszélyezteti. Szerbiában rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Európa történetének egyik legsúlyosabb erdőtűz szezonját éli. Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban, Törökországban és Portugáliában továbbra is hatalmas területek égnek. Százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat, a hőhullám pedig tovább nehezíti az oltási munkálatokat. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a Szarajevói Bíróság azt a 31 éves lengyel férfit, akit a Bosznia-Hercegovina déli részén található Medjugorjei Mária kegyhely megrongálásával gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a gyanúsított sértő feliratokkal rongálta meg a jelenések dombján álló Mária szobrot, majd felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. Az ügyészség rongálás, vallási kegyhely megrongálása és gyűlöletkeltés miatt indított ellene eljárást. Amennyiben bűnösnek találják, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Szombaton 20

0: Órakor a TSC labdarúgói hazai pályán fogadják a Versec csapatát. Ez lesz a topolyaiak szezonnyitó mérkőzése a szerb első ligában, amióta kiestek a Szuperligából. A klub egyértelmű célja a bajnoki cím megszerzése és az azonnali visszatérés az elitbe.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: élet van egy sztori, jó már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

kipa, fogad szoríst közbe. Nem jön magától idehez, asszuk forint össze. Borítom a papírformát, asszuk odít csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közle, inkább tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felszírtam. If I can't do it, homie, can't be done.

dos avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.